0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

dal. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, közeledik a fél három, kitartást az éjszakában. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy talán jó lesne egy újdonság, meg egy kicsit erősebb lendület. Jöhet? Na akkor ezt figyeljük. Robin Schulz, akit választottam, az igazi mai slágere pedig a Better Times. Ezt indítom a rádió egyen.

0: ilyen fent van a pulzusra, amúgy este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig indul Balázsék vadió játék, az őrült cipős kvíz, amiben lesz egy csomó akár lábmérettel kapcsolatos kérdés is, szóval Katy Perry vagy éppen Shakira lábméretét is megéri meggooglizni még most, lehet, hogy kérdés lesz, és akár 100 000 forintot lehet vele nyerni. És hogy miért Shakirát említettem? Á, igen, mert hogy ő jön.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: A rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy. Picivel járunk 3 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A következő óra szépen összeállt a fejemben. Olyan kedvenceket válogatta be, mint például Cookie, vagy éppen a Swish Disco újdonsága, de hozom Seattle és Kendrick Lamartól egy hatalmas kedvencet, The Greatest-et, a kérdésben pedig Taylor Swift-tel készülök, jó ötlet? Szerintem jó ötlet. Ez a dal tőle az igazi mai sláger, az Opel Light. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Egy apósebb a szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

0: Igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, ami azt jelenti, hogy az éjszakai műszak jelentős részén túl vagyunk, kitartás még, akinek melózni kell, itt leszek, de szépen megbújva azért a háttérben, csak egymás után pakolgatom, indítgatom az igazi mai slágereket, aki viszont üzenne a számunk 0620-311-111, kezdjük most Cookie-val, Carrerrel közösen készítette a Fire-t, ezt indítom a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Sláger, mert jó kis lendület, továbbra is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne feledjük, Balázséknak az őrült cipős kvíze ma elstartol, napja akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni, ugye mindenféle kérdés lesz, ezt már lehet tudni, viszont mind valamilyen szinten, lábakkal, cipőmérettel, cipőkkel kapcsolatos, szóval ha ilyen témájú cikkeket most egy picit böngészünk, lehet, hogy nagyobb eséllyel indulunk majd. Akár 100 000 forint ez a napi díj, figyelni kell Balázsékat, hogy mikor kell jelentkezni. Őrült cipős kvíz szerintem menő. Ez meg egy újdonság Regál Lilitől.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és érkezik hamarosan az MTV VMA és az MTV Video Music Awards szeptember 27-a dátum, és közben az is kiderült, hogy ki lesz a műsorvezető. Idén Snoop Doggot választották, ami egy érdekes választás, de amúgy teljesen rendben van. Szeptember 27-e, tehát akkor derül ki, hogy kik lesznek idén a díjazottak. Ez meg közben egy vadi új igazi mai sláger, a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit már is

0: Ezt a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék új játékkal, az őrült cipős kvizzel, addig pedig igazi mai slágerek megállás megszakítás nélkül. A hírek után az órát például Kamrád indítja Be Mine-nal, mindjárt hozom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis lendülettel indítottam az órát. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, picivel 4 után járunk, és nagyon vagány lesz ez az óra is. Nem sokára hozom a rádió egy DJ-t, Freddyvel, Lotfi Begit, a Pain and Glory már bekészítve, a klasszikusok közül Rihanna és a Diamond, az újdonságok közül Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy most Louis David Puentes és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rihanna pedig nagyon érzi, hogy mi van most. Ahogy írta most a legutóbbi posztjában pár napja, a nyárnak vége, de itt van néhány fődőruhás kép rólam. Piff! Aki ezt lapozgatná, az az Isten megtalálja. Én pedig egy hatalmas kedvencet hozok tőle. Rihanna és a Diamonds itt a rádió egyen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy közti pedig Martin Garrix jön, aki éppen amerikai turnét csinál, nem is akármilyet, mellette pedig Ed Sheeran, a közös újdonságuk a Repeat It, itt a rádió egyen. Stay.

0: get the party lit.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
0: Rádió.

Igazi mai sláger megy, a nagy konténerjátékunk pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ma 10 órától Atis a Corvin Plázánál lesz extra kulcsokkal, szóval megéri ellátogatni hozzá, és beszélgetni kicsit vele, szerezni plusz kulcsokat, és még nagyobb esélyt begyűjteni, hogy kinyissuk a rádió egy konténert, amit tele van ajándékokkal. Ők pedig már is Kygo és Iva Max, a páros a Whatever-rel érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Egy apró szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 12 perccel, szeptember 14-e van, a Roxana és Serena névnap, nekik sok boldogságot, meg nagyon sok boldogságot a nagymamának, akinek születésnapja van. Az igazi mai slágerek pedig szólnak nálunk továbbra is, most Shakira és a Die Die, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy. Szép reggelt mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a játékok, pedig továbbra is pörögnek nálunk ezen a héten duplán is. Egyfelől folytatódik a konténeres játékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat, másfelől pedig indul Balázsék vadiú játék, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni. Ők pedig a Maroon 5 most Cardi B-vel közösen, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok itt a rádió

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy az őszies idő folytatódik, ezért a mai napon megint csak egy picit nagyobb sansza a lesővel az ország nagy részén. Olyan 21 fok a napi csúcs, holnap napsütés 23-mal, holnap után megint eső 22-vel. Hát most ez az időszak jön. Az igazi mai slágerek között pedig a hírek után a Valmar és a Szimbak. Aztán a Balázsék Bestown a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, ahogy mondtam, a vadjú játékkal Balázsék őrült cipős kvízével. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvariatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, itt szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csalók kíméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás annak érdekében, hogy nem teheti le a telefont, az a mozi fut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefon letétel. Nem merünk kiszállni
2: megfelelési kényszerünk van, nem? Hogy a másik oldalra van egy elvárás, hogy te adatot szolgáltass, és akkor te meg ezeket szépen kiadod.
3: Hát meg nem csak az, hogyha te azt mondod, hogy én nem adom meg az adataimat, akkor én ezzel azt mondom, hogy neked nem adom meg az adataimat, mert azt feltételezem rólad, hogy te egy csaló vagy. És ez okoz az emberekben egy ilyen kellemetlen rossz érzést, hogy ezt én nem szeretném neked veled ezt éreztetni. Jól lehet, azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy csaló vagy, de inkább udvariaskodok, és inkább...
1: Na jó, de ha azt gondolom, hogy csaló vagy, akkor miért adom meg az adataimat? Tehát, hogy miért megy tovább utána a beszélgetés, és kiderült, hogy azok az emberek, akik nem merik letenni, azok utána nagyobb százalékban átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű szívikódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozottá válnak.
3: Üdv a világomban.
1: De, igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan, Júli, ez te vagy, tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök SMS, nem kell hallgató, tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondod, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
3: Nem, végig.
1: Nem?
3: Végig csinálom.
1: Végig mész rajta?
3: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást megköltöttem. Mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akint 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időt és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálattól lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját, ezt én rendszeresen.
1: Az a mozi fut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
3: Én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
2: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
3: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
2: A 10000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát, tehát te megvagy.
3: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, úristen, volt például egyszer egy...
1: Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy. Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Fél másodpercet se vagyok hajlandó odaadni. Nem, nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
2: Kezdő emeleseknek vajon körbeadják Júli telefonszámát?
1: Szerintem Júli vagy
2: itt a biztos siker kulcsa.
1: Júli megcsinál napot a piackutatást, négy közvéleményelemzést.
3: Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
1: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettő között nem ossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
3: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le
2: De nem.
3: Az nem.
1: Közvélemény, cégek, unott arajonnak
2: ne tedd már ugyanoda, hogy egyébként egy barátod fölhív, hogy baja van az
3: de
2: életben.
3: Nem a barátod.
2: De ugyanabban, ugyanabba teszed.
3: Nem ugyanaz.
2: De te teszed ugyanabban.
1: Te csináltál ilyet? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál tényleg valaki, hogy te
2: persze.
1: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rádrakta a telefon. Bűntudatod van.
3: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az az 5 perc.
1: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki lakik döndönni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na szevasz, soha többet nektek,
3: és utána
1: semmi.
3: Sírtál.
1: Te fölhív, végighallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon. Na, annak azért utána tudnék menni. Hogy úgy de szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abban a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
3: Az elfogadás,
1: az elfogadás, a szeressetek, a mit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
3: Persze, egyébként
1: igen. Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Ott megérkeztél.
3: Egyébként nagyon sokat fejlődtem.
1: Fölhívlak most te rám a telefont. Jó? Na. Nem, hogy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefont legalább vasárnapi 3-szor, érted? És ez a nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És ettől nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, oda mész, önző vagy. Nem ez. Ezek a kicsi dolgok. Hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszél. Szerintem ez baromi fontos.
3: Az empátia,
1: ott érkezel meg magadba.
3: Az a nők kiváltsága.
1: Nem. Bullshit. Empátia.
2: Ez nem
1: a Krisnással átmész a zebrán, az empátia.
2: Menekülsz te.
1: Szóval, hogy igen, ez egy érdekes.
3: Nekem ez fura, hogy ti például ti ezt tudjátok, ezt gyakoroljátok. Tehát tényleg, hogyha téged nem érdekel egy beszélgetés, akkor fogod magad, sarkon fordulsz és elmész.
1: Mennyire jó is felszabadító.
2: Te meg ott tűz órákat.
3: Nem órákat. Nem,
1: de bennem.
3: De van egy, de igen, mert
1: hogy
3: tudom, hogy nem, mert tudom, hogy annak az embernek az a 10 perc beszélgetés lehet, hogy a napját határozza meg.
1: De a 10 perc beszélgetésből 8 nagyon felszínes, általában semmiről nem szóló, és nem élet egy nagy drámáját beszéled meg sokszor 10 percben, hanem benne maradsz valami helyzetben, és kicsit megfelelsz, és közben azon gondolkozol, hogy menjek vagy maradjak, itt legyek vagy ne legyek, kilátnék, de nem lépek, mert megfelelek. Mert megfelel. És nem azt jelenti, hogy szia Balázs, ne haragudj, ne szólj hozzám, és de nem ezt jelenti, ez nem az empátia hiánya, hanem hogy hozol egy döntést a magad érdekében, és kilépsz ebből a beszélgetésben, azt mondta, hogy figyelj, nem, ez nem. És kész.
3: Tudod, milyen sztorik szoktak lenni?
1: Az a másik része. Az a másik része, mert akkor szóval kíváncsi vagy. Kimenni dohányozni jó a kollégákkal, mert ott történnek a nagy dolgok. Igen, szóljátok már Júlinak, hogy egyedül töltöm a péntek estémet, szomorú leszek, ha nem jön át. Igen. Ja, ha Julitól kölcsön kérsz, az a jó egy ezrest, ő azért kér elnézést, hogy nincs nála 2000. Igen.
3: Hát azt például, ha nem adják vissza, Úristen.
1: Micsoda.
3: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem valamit.
2: De még nem kértél vissza így.
1: Kölcsönkér és nem adja vissza. Azt
3: űrő. A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
2: szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
3: Borzasztó rosszul.
1: Kiterápiázunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Nem, alapoktól kell kezdeni, hogy születtél meg. Milyen volt a születés? Írd le nekem a születésed körülményeit.
2: Ezt
1: fogjuk tudni kiszedni. Magzatkor. Mi volt a magzatkorban? Tartozás. Hát azért erről még beszéljünk. Egyrészt mennyi cash van most nálad. Fél ott hagytuk abba, hogy Júlia azt, hogy a tartozóik se kéri vissza.
3: Nagyon, hát nagyon kellemetlen, nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem utána elé kell állnom, és azt kell mondanom, hogy figyelj, mikor akarod visszaadni ezt a pénzt.
1: Tökéletes. Jó. Hát azért egy tízessel dobna már a Ferit, nem meg engem, Feri. Hát ahogy már menjünk erre rá a gyengére, azonnal adjál tízet.
3: Nem, hál' Istennek olyan embereknek adok pénzt, akiknél ez nem fordul elő, de volt egy pár.
1: Én nem kell visszaadni, álkrisnások, álhajléktalanok, álmozgássérültek.
2: Na, mi volt a legnagyobb összeg? Gyerünk elő a farmával, na. Mennyivel lógnak?
3: Hát 30-40 ezer forint.
1: Jaj, de aranyos vagy.
3: Te annyira le se hajó.
1: Nem, én azon gondolkozom, hogy mennyien vertek át engem, már nagyobb összegekkel.
3: Nem.
1: És ebből valaki kellemes csalódás volt, és fölbukkant, valaki örökre eltűnt.
3: Nem, de hogy...
1: De mi van, ha fölhívod, és azt mondod neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessünk
2: igen,
1: vége. Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
2: ugyanis,
1: tartozol.
2: Ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
3: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
2: És akkor gyorsan áldestálod, mi?
3: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a
1: telefont. De sajnálod. Zavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, hogy szamaritánus.
3: Nekem eleve a pénzről, hát ez már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, az, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
1: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
3: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kell.
1: Hagytad valami... elveszni csak azért, hogy inkább hagytam. Könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
3: Hagytam inkább.
1: De kemény vagy.
3: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
1: Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebb önismeret? Biztos valami nagyon szegény. Nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza. Nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Juli, haló, nem ez van.
3: Én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
1: bármilyen kérnek, élethelyzetben a kutya kötelessége.
2: De akkor mi nem kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt.
3: Persze, még azt adja.
2: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
3: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a
1: pénzt. 20-30 ezer nem a tragédia mélyére.
3: Nem én leszek az az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na,
2: ez tök független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
3: Figyelj, de tehát, hogyha nagy összeget adok kölcsön, Már
2: 30 ezeret, értjük.
3: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez
1: természetesen,
3: te nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólomat, és megkérdezni, hogy figyelj, ne
2: haragudj, ezt a pénzt. De magad ez.
1: Azért valaki basszus szintei Júli vagyok. Igen, dobd már meg itt 300 ezer forinttal, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
3: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
1: Igen, slakka gémba a Júli deficit. Igen. Még a Miró felhív, bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Keménybe vagy, Juli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen jó. Hánykor mész ma haza?
2: Ismerre.
1: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyétek, mire a buszmegállóba értek, millió mosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide,
2: mindegy,
1: családok.
2: Milyen szar a sztori, mindegy, a Juli beveszik.
1: Mindegy, mi kapni fogsz.
3: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
1: Micsoda?
3: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább vagy ez tök...
1: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Hát férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer beleállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
2: A nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt. biztos, hogy tudni, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Juli pocsolyába.
1: Aha. Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás, azért rengeteg palinál is van. Tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok. Nem hiszem. Szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más
2: módon. Nem, szerintem mondom
1: módon.
2: Csak az érzékenységük.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu. One. Minden pillanat számít. One.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig Polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben, és a polcfood.hu oldalon.
10: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
11: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na hát itt is vagyunk, 6 óra után 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello!
2: Na,
1: jó reggelt, hello, Feri, jó reggelt, ciao mindenkinek. Itt van mindenki, és elkezdjük ezt a kicsit itt Pesten esős, és egyre sötétebb reggel, gyerekek. Szóval ez van.
3: Ide szakadó esőben jöttem, a autópályán.
1: Essen csak.
3: Esett, ide is érkezik. Hadd essen.
1: Essen csak, sok esőt
3: motorra
1: mondanak.
3: Pez, hát.
1: Igen, motorra?
3: Aki hülye, ez van.
1: De csak ma van, holnaptól enyhülünk. Csodás idő, ma egy kicsit igen, ez ilyen esőre. Esőbe hajló. Hogy tehát a hétvége? Jó volt? Pihentetek?
3: Zseniális.
1: Zseniális volt, nagy volt.
3: Neked nem volt pihentető, ahogy látom.
2: Köszönöm.
1: Nagyon jó.
2: Annyira nem sminkeltem ki magam, ennyit számít, látjátok? Ez, kicsit elszundikáltam, de ettől függetlenül, igen, hát...
1: De ez jó, mert hogy van ebben egy fejlődés történt, hogy elalszol, de nem föladod, és írsz azt, hogy gyerekek, elaludtam, majd jövök, hanem sietve megpróbálsz ideérni.
2: Mikor volt olyan, hogy feladtam?
1: Hát mit tudom, írsz, hogy pár percet, vagy 10 percet kések, vagy 20-at.
2: De... Sose késtem a 10 percet. 3 és 5 között
3: fogok késni. Így van, melletted vagyok.
1: De nem adtad fel, nem adtad fel, hanem megküzdötted.
2: Tűzoltó riadó volt, beugrottam a ruhámba, és felhúztam, de azért csak az öltözéken szeretném megdicsértetni magam, várjál, tessék.
3: Az anyád úristen, ez igen.
1: Lila-sárga
3: ruha, egy kockás egyberuha, egy szürke Adidas, és alá, hát...
1: Ez van az, ha az ember sötétbe öltözik.
3: Tehát
2: ez van. Figyelj, engem nem fognak elcsábítani az uramtól.
3: Az biztos, én nem vagyok magad.
2: Úgy jöttem el itthonra, egyrészt, másrészt pedig az, hogy a gyerek hétvégén hazakat menj Nyíregyházára, de kiderült, hogy nincsenek ott a haverjai. Lenyomoztuk, hogy hol vannak, fej, megírták pontra, hogy nem lesznek otthon, és elmentünk velük egy napra wellness hétvégére.
3: Hogy örültek, hogy lett volna érted egy szabad hétvégéjük, ezek meg oda mennek.
2: Igen. Én is így érzem, de úgy vagyok vele, nekik 3 gyerekük van, nekik teljesen mindegy, mi történik.
3: Ja, hogy 3 vagy 4, az már
2: nem. Nem is az, hogy gyerek, érted? Tehát, hogy, tehát neki majd, ő már nem érezzékelik a külvilágot, tehát ők már csak mennek.
3: Milyen a bükkfürdő, jó? Jó, ej?
2: Figyelj, hogy jó.
1: Melyikben voltál a golfpályásban?
2: A golfpályásban.
1: Most hétvégén?
2: Igen.
1: Egész hétvégén?
2: Szombattól vasárnapig.
1: Én minden évben vagyok ott 2-szer.
2: Látszik a hotelen.
1: Legutoljára a kolléganőddel, ugye, amit meséltem, hogy ott volt az, amikor bementünk az előadásra, de nagyon gyorsan kijöttünk, mert csak ő nevetett.
2: Az az volt?
1: Az igen, én oda barátaimmal a fiús hétvégére megyek gyerekekkel. Oh. 12 gyerek, 6-7 felnőtt, péntektől vasárnapig gyerekek el vannak, rohangálnak a szállodába, autókat kötnek el.
3: A szálloda írja a csekkeket,
1: még ezt bowlingoznak, biliárdoznak, mi meg iszunk a bárba és dumálunk. Ez nekünk ilyen fiús elvonulásunk az a hely ott.
2: Tök jó, az egy jó helyem, ugye erre abszolút, meg hatalmas.
1: Igen.
2: Van egy 100 hektár.
1: Igen. Hatalmas golfpálya, gyerekek ismerik a szállodát, jönnek, mennek, szeretik, mi nagyon sokat járunk
2: meg
1: oda.
2: Jó a wellness nagyon, meg van ez egy csúszda, meg ilyesmi, azok nagyon jó dolgok.
1: Jó, egy kis basic hotel szolgáltatás, igen, szempontjából, tehát nem egy, de hogy egy ilyen erős közepes, de mi nagyon szeretjük. Igazából.
2: Jó, tök jó.
3: Ezután hogy voltak? Fognak várni rátok, hogy
1: egy őszinte kritika, jobb a hazug dicséretnél.
3: Ez igaz, és építő jellegű is lehet.
1: Hát az volt már Radizon, aztán Radizon kivonult mögül le, aztán volt már jobb golfpálya, rosszabb golfpálya, de most meg egy ilyen golfozós hotel alapszín, de hogy tele, jó.
2: De vannak golfautók, amik nagyon megdobják a gyerekeknek a népszerűségét a helynek, mert azért
1: golfautózni. Igen, ott lehet golfautózni, igen.
3: Kedves hallgatók, nekünk többieknek ott van mellette a Patrícia panzió.
1: Igen.
3: Hát az is jó, azt kibírjuk fizetni.
1: Nem, ez pont egyébként az a megfizethető kategória. Igen. Aha, igen. Ez nem az a nagyon.
3: És
1: nagyon
3: egy napra elmentetek, kisfürci, egy alvás vissza.
2: Van. Egy szombat délután, egy nagy edzés után elmentem egy nagy pihenésre, és aztán pedig visszajöttük, és ennek részeken nem tudom, mi történt megint, mert szerintem valami csillaghold együttállás volt, de az összes ismerősöm ébren volt éjszaka. Hajnal 2-kor még csetelgettem.
3: És csak írogattak,
2: Minden, csetelgettem, és akkor az nagy erős kezdett lenni, hogy nem velem van a probléma. De velem ugye nagyobb
3: de
2: probléma van, de
3: hogy
2: igen.
3: Te azért nem tudtál aludni, mert cseteltél.
2: Azért cseteltem, nem tudtam aludni.
3: Nem, ha abba hagytad volna egy csetelést, akkor szépen
2: én alszom. 10 órakor lefeküdtem aludni, és 11-kor úgy keltem fel, hogy ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Úgyhogy ennyi van. Na de veletek mi van? Ittatok hétvégén? Mi volt?
1: Mi volt hétvégén? Én pénteken elmentem Most Wantednek a zárópuliára. Az nagyon jól sikerült. Az egészen elképesztő hangulat volt. Aztán egész hétvégén pihentem.
3: Örültek nektek, vagy inkább a celebeknek?
1: Nem, konkrétan felrobbant a mozi az utolsó elkapásnál. Figyelj, az felfogadatlan volt. Tehát, hogy ott ült 500 ember, és olyan volt, mint a bosszúállóknak a bemutatója. Sikítozás, ordibálás, székdobálás, minden nem volt. Nagyon durva élmény volt. Tehát ott ültünk, és mögöttünk 400-500 civil, aki eljött velünk együtt megnézni. Majd megmutatom, ha nem láttad, kiraktam a sztoriba, felrobbant a mozi. De hogy ilyen őrjöngés szinten volt. Aztán egy kis telepsimogatás, kaja, pia, aztán én jöttem is

0: el. Nem nagyon dajdolgoztam. Egész hétvégén nem ittam, úgyhogy száraz szeptember továbbra is van.
1: Csütörtök óta tartja.
0: Csütörtök óta, utána akkor nem ittam.
2: Csütörtök.
0: A csütörtök.
1: Volt a péntekünk.
2: A csütörtöki hegyek alatt.
1: Az... Bevette a beszédgátló tablettát reggelre.
2: Volt egy kis probléma?
0: Hú, de nagy szemlettem.
1: Nem, egyébként nem igaz, nyomta tisztességgel, csak hogy is mondjam, a szavak egymás után pakolása, hát az ott itt-ott megbotlott.
2: De úgy váltunk egymástól, azt mondta, hogy ő bejön a szerkesztőségbe és itt alszik. És mondtam, hogy ez a legokosabb dolog. Nyilván először Laci is felmerült, mint alvás lehetőség, de ezt kielemeztük, hogy miért nem fog működni. És még itt, de akkor
0: csak nem jöttem ide, mert nem tudtam, hogy Zsül bezárt el végül az ajtót.
2: Balázs,
1: hát de a kinti kanapén tudnál?
0: Hát azért ott bent vannak a nagy flessek.
1: Nyilván kényelmesebb.
0: Azért a kinti kanapi az nem olyan. És mondom, ha 1% esély, hogy bezárta az üvegajtót, oda nem jutok be, mondom, akkor induljunk el. Ide indultam, és közben módosítva hazamentem taxival aztán.
2: A protokoll mostantól Zsül az, hogyha az úrnak akkor kerül a kezébe, a nyitva kell hagyni a szerkesztőség
0: szobát. Vagy tudnom kell, hogy hol van egy pótkulcs. Tehát, hogy egy dugi helyre kell elrakni a kulcsot.
2: Retinás.
0: Van, jó, akkor azt megmutatod majd, hogy hol a kulcs. Mert itt nagyon nagyot tudok bent aludni. De nem jöttem ide.
2: Nagyon, nagyon vicces volt az egész, mert Balázsa bemenne a városba, az a dolog, amire soha nem gondoltam, hogy végre megoldja a problémámat, mert ugye engem, amikor bemegyek a városba, akkor ugye a méretemnél fogva elég hamar felismernek. Viszont...
1: Ha visz magával
2: az ember. Ha a Sebestyén Balázs ott van, senki nem figyel arra, hogy ki van vele, mert Balázs teljes mértékben elvonja a figyelmet. És ez neki egy akkora felüdülés volt, hogy én el tudok bújni Balázs mögött.
0: Nagyon nagyot mentünk. Még az akváriumban, még talpon állokban, még ide, még oda. Kár, hogy nem nagyobb ez a Deák tér meg környéke, mert minden helyet végigjártunk. Bementünk, kimentünk, ittunk, cigit kivettük a kezébe, ad ide, nem teken, úgy se kell, ad ide, elszívom. De minden volt. Jó kevésem volt.
1: Továbbra is ment a terelés, hogy te a Sebestyén Balázs unokahúga vagy?
0: Nem mert tudom, minden. Nem, az akváriumban már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemtelenül jó fejjel gizdán nyomtuk.
2: Balázs úgy ment előtte, Mószvántitba volt. Az volt, hogy és annyira tetszett, hogy az a fiatalok megörülnek neki, hogy ez az, Balázs! Nagyon-nagyon vicces volt.
0: Igen, ez jó este volt, csak nem volt hova menni.
2: Igen.
0: Nem volt hol beteljesíteni ezt a csütörtök estét.
1: Este nincs a városban egy hely, ahova el
0: hát nem is
1: menni.
0: Ismerjük már annyira valószínűleg. Tehát a
2: úgy tudnám érzékeltetni a helyzetet, hogy begyújtott rakétákkal a kert végében poroszkáltunk.
0: Igen. Tehát ha van valaki, aki velünk ismeri a csütörtök éjszakát, és mond négy helyet, hogy hova kell menni, akkor megyünk. De mi csak kóvályogtunk, mert nem annyira vágjuk már csütörtök éjszakát.
2: Igen, szóval melegvárba vágytunk, de mindig záró volt.
0: Igen.
2: Tehát volt olyan, ami nem volt záró, de engem nem engedtek volna be, ezért oda azért nem mentünk. Na most ezzel mit lehet kezdeni ezzel a helyzetben?
0: Semmit.
2: Ha már a melegek alszanak, akkor már mit tudsz csinálni abban a városban?
1: Akkor már nincs élet a városban.
2: Hát ennyi.
0: Igen. De jó volt, úgyhogy a csütörtök péntek az ilyen kicsit bulisabban telt, de egyelőre kitarta. Azóta kitartok a száraz szeptemberrel, úgyhogy aki jön velem, vagy velünk, az...
1: Ilyen szép három nap ez.
0: nagyon szép három nap. Egy csaló nap volt. Egy csaló nap volt veletek. Mert pénteken is autóval mentem, és elzárkoztam mindenféle alkoholos italtól, úgyhogy nagyon tartom. Gyorsan nézzük egy-két.
2: Kérdezik, hogy Köcsén voltál-e?
0: Voltam Köcsén is, így van. Igen.
2: Megnyitottátok akkor a szezont, visszatértek?
0: Megnyitottuk a szezont, visszatértünk, elég ebből nem tovább.
2: Ellenzékbe.
0: Elég ebből nem tovább, így van. Na, gyerekek, sok SMS-i tévéműsorokkal kapcsolatban. Az is volt, és igen, Juli pedig Bári szigetén, vagy Báriban van.
1: De jó egyeseknek!
0: A gyerekek, azon nagyon röhögtem az üzenetét. Az
1: Julis.
0: Felfoghatatlan volt. Ugye Julinak szívtuk a vérét, hogy minimum vulkán fog kitörni, vagy. Tehát biztos, hogy lesz valami, amikor ő elutazik, mert ugye a pénteken elmondta, hogy menj Bárira. És utána jött az SMS 2 órával később, mindjárt megkeresem, vagy a Viber üzenet, ami arról szólt, hogy állunk a kifutón, Bári felett vihar van, állunk a kifutón, nem tudom, mikor szállunk fel.
1: Én annyira rögtem, mikor elolvastam, mondom, hogy Juli, ez csak te lehetsz.
0: Megbeszéltük, hogy vagy kiürítik Feri egyet, vagy terrorista lesz a gépen, vagy Bárit elmossa egy vulkán, vagy nem tudom. Bári felett vihar van, állunk a kifutón, nem tudjuk, mikor szállunk fel. Ezen nagyon rögtem, de a képek szépek, amiket berakott, úgyhogy jól néz ki.
1: Nagyon jó hely. Van ugye vízeljárat. 1:20, tehát hogy hip-hopot vagy, és így viszonylag olcsó.
0: Igen.
1: A sztori, a belváros gyönyörű, tökre érdemes ilyen 3 napra elmenni, tehát hogy péntek este elmész, vasárnap visszajössz.
0: Tökéletes.
1: Nagyon szuper.
0: Ja.
2: Ja. Ősszel tele lesz velünk a tévé, most látom csak.
1: Mindenhol?
2: Mindenhol, veled is tele lesz.
1: Indul a műsorotok?
2: Hát így is indul.
1: Mi ma indulunk.
2: Ma indultok róla konyhában?
1: Ma indulunk, igen.
0: Ma indulunk, és azt most mit csinálja? Még mindig viaszat fogja a licenszt? Igen?
1: szeretik, megvették, szeretik. Tudod, van pénz, kell belőle csinálni egy csomót. Hadd szóljon! Persze Ákos bácsival elszórakozunk, jönnek a celebek, nem tudnak főzni.
0: Most mindenki kim van a celeben? Maradt még nektek celeb?
1: Igen, mert mi leforgattuk ezt tavasszal, mikor is? Áprilisban csináltuk. Hát figyelj, ez most már ilyen ez a celeb világ, hogy akarsz hívni valakit, a nagyok azok már vagy nem vállalják, vagy már mindenki volt mindenütt, azért nem jön el, most mindenki keresgéli az újat.
0: Az új celebet.
1: Az új celebet, igen. Az új embert, aki jó lesz.
2: Szeretnék felterjeszteni, volt osztálytársaimat, akik megérdemlik, hogy híresek legyenek.
1: Igen, de az a baj, hogy a műsorok nem fogják őket, tehát hogy egy tévéműsor se fogja bevállalni azt, ha még olyan jó fej emberek is ők, hogy ott kezdjenek.
2: Nem azt mondja, jó fejek, az elmebetegek.
1: Elmebetegek, igen. Az mondjuk jó.
0: Hát igen, meg ide van kis igaza, hogy már a fél ország celeb, tehát hogy valójában tényleg. Igen. Tényleg mindenki itt van. Na jó van.
1: Egy Zsül Anna Viki Lacit fogok elküldeni valami műsorba.
0: Azt megnézzük úgy. Azt megnézzük, az
2: szerintem,
0: jó lesz.
2: Szerintem egy erős költségvetés,
1: a
2: mert Zsülnek a kotyogós kávéját, ezt azért nem lehet akárhol lefőzni. Igen.
0: Igen. Jól van, gyerekek. Oké, sok mindenünk lesz ma, és nem akarunk spoilerezni. A Cele vagyok, Mencskinnen nem promotáljátok, kérdezi Attila. Gyerekek, mi sosem promózunk valamit, beszéltünk róla, és én megnéztem, nagyon kíváncsi voltam. Erről is beszéltünk más tévéműsorról, és amit láttatok, és ami érdekel benneteket.
2: Én a Kalambónak az új részéről szeretnék beszélni.
0: Kalambó új része.
1: Ki lett Kalambó adnagy?
2: Hát ezt most neked is tudnod kéne, mert mindenkinek látnia kell.
0: Igen, azt...
2: De hát a régit ismétliket.
0: Igen. Puskás azt mondta tegnap, hogy azért van 4 műsorvezető, mert te most nem vállaltad, és ki tudták fizetni őket. Ez jó duma, mondjuk a Petitől. Ez jó duma a Petitől, mert nem, hogy 4-en vannak, igen.
2: És szerettétek, hogy a közmédiában, a médiában most 2 is súlyos fejsérülést szenvedtek. Az egyik ugye a Bence, a másik a Molnár Áron, és úgy tudjuk, hogy 3-asával jönnek ezek, szóval kíváncsi ezek, ki lesz a harmadik?
0: Én nagyon remélem, hogy nem én. Bence az csúnya, az tényleg nagyon szétnyílt a feje. Tehát
1: mit
0: az...
1: csinál?
0: Rárúgtak egy WC ajtót. Prenkeltek ott egy párt, és rárúgtak egy WC ajtót.
1: Aha.
0: Egy tojtő WC, és hogy ki rúgta az ajtót, az ott volt, lehajolt még a Bence pont, és ott volt
2: mi
0: a feje.
1: Nem kell szemétkedni. Így van, igen. Nem kell szemétkedni a celebekkel, akkor nem rúgják rád az ajtót.
0: Igen, úgyhogy ez van, és beszakadt, szétszakadt a feje, úgyhogy a medellini kórházba tették őt helyre.
1: Hát a hely, ahova szívesen bevonulsz, ugye?
0: Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy rosszabb az egészségügyük. Hát én voltam azért. A Buenos Aires környékén is rendelőben, Dél-Afrikában is, minden jobb az egészségügy. Tehát, hogy szerintem a magyar egészségügyön nem nehéz jobbat találni igazából. A dél-afrikaira emlékszel, igen, azt te is láttad. Úgyhogy, ja, igazából ez van. Jól van, gyerekek, oké, belevágunk, akkor lehet jelentkezni játékra. Kulcsos játékunk most is lesz, hogy most nem adunk kulcsot?
1: Hogy ne adnánk?
2: Nincs olyan, hogy nem adunk
1: hát
2: kulcsot.
1: Októberig adunk, amíg ki nem nyitjuk a konténert, addig adjuk a kulcsot. Ma is van 2. Kulcsunk.
0: Igen,
1: az
0: megy végig, van, az megy végig. Aha.
1: Aha, és lehet, hogy valami bekerült. Jújúj, hétfő van.
0: Nézzünk rá Orsi levelére,
1: van,
0: és
1: lehet,
0: akkor...
1: Lehet, hogy valami bekerült még a konténerbe.
0: Igen. Megnézzük, és...
2: Mi az ott a
1: Nem
2: Feri?
1: Tudom, kaptuk. Hát ne haragudj, Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc. Ennyi. Valószínűleg valami férfias kegytár.
2: Mindegy, kösz azért.
1: Nagyon szívesen.
2: De ez valami motoros dolognak tűnik innen ránézésre.
1: Ez egy papírdoboznak tűnik innen ránézésre, de...
2: És itt volt.
0: Bontjuk ki. Ajándéknak örülünk hétfő reggel, az megolajazza a bögre.
1: Igen, tartasz.
0: Jó, azt hiszem, kérek. Odaadom valakinek. Jól van, gyerekek. Jövünk akkor mindjárt 2 perc, ma fél hét.
2: Milyen lefigymálom beszél a bögréről?
0: Igen. Ébredezzetek, írogassatok, kávézzatok, mi pedig jövünk mindjárt 2 perc, pontosan fél hét.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
3: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait? Vajon mekkora a lába Lady Gagának? Kinek

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:07 lesz pontosan, 3 perc múlva hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és ja, igen, itt vagyunk. És elkezdjük borongós. Hétfőre virattunk kitartás mindenkinek, mi itt vagyunk, és próbáljuk egy kicsit ezt a kis, hát időjárás szempontjából olyan tényleg hányatott sorsú országot most rendbe tenni, de jó lesz, jön még vissza jó idő, lesz még nyár. Késő nyár, korai lesz, jövőre egész biztos, holnap gyerekek, arra kell gondolni, szikrázó napsütés és jó idő, legalábbis itt Pesten, szerdán, igen, és aztán jönnek vissza ezek a 22-23-ak, ez az indián nyár, új, én ezt nagyon szeretem. Nagyon szép idő lesz. Most elmondtam helyetted, ne haragudj, haver.
2: De ügyes voltál.
1: Én ezt nem akartam elvenni tőled.
3: Az nagyon időjárás szép. Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na, az bizony.
2: Visszatért szerelvénybolt úr.
1: Igen.
4: Hogy van vajon? Egyszer behívhatnánk egy egész napos ilyen társműsor vezetésre.
1: Szerelvénybolt úr?
4: Igen, igen. És így saját magának mondaná be.
1: Én szeretem, hogy ő van.
4: Én
1: ez olyan tudod, mint amikor egy hazamész régen a szüleidhez, és hogy bemész a gyerekszobádba, hogy úgy kicsit kibélelve érzed. Ez így van ennyien. Tehát ez így jó, hogy ő van. Én ezt nagyon, nagyon szeretem.
4: Kicsit olyan ő, mint annó volt ez a nagyon díszes csokis doboz, amiben tudod, ami megnéz, és mindig megdobogtatta a szívedet, és aztán varró eszközök voltak benne. De igen.
1: Igen. Mit szóltak az 5000 forintos havi dízel támogatáshoz? Beszélünk róla majd, lesz témánk ez is. Minden, ami hétvégén történt, azt mi itt majd nagyban megvitatjuk. Úgyhogy lesz róla szó, és megvitatjuk majd itt, hogy ez most jó vagy nem jó. Vagy. Ki mit gondol erről? Lehet, hogy tudunk rajta egy jót vitatkozni, vagy megbeszélni, nem tudom, de minden esetre lesz témánk ez is, igen, ugye a magas gázolajárak miatt 5000 forintot kap mindenki, akinek dízelautója van, 150 lóerő alatt. Egy busz és egy autó ütközött össze a 17. kerületben, Tarcsi út, Szent Imre, Herceg út kereszteződésen, BKV és érintett hatóságok a helyszínen. Köszönöm szépen, szeretem ezt az időt, szeretem az esőt, írja egy hallgató.
2: Egyébként úgy, hogy mondjuk ülsz egy fedett teraszon, bebugyolálva, takaróval, van a kezedben egy forró ital,
1: igen,
2: és
1: úgy
2: nézel
1: jó.
2: Kifelé, úgy jó. Motorozni például szar.
1: Az úgy
2: de
1: szar.
2: Én jöttem azzal, úgyhogy kussolok.
4: Azt akarod mondani, hogy pumpkin spice latte szezon kezdődik?
2: Igen. És akkor ülsz, kicsit tudod, a jó puha takaró körbe
4: történetek, jön a Halloween, jön a lehulló levelek, és...
2: Félelmetes történetek, miért?
1: Félelmetes történetek. De tényleg ez rajta vagy neked, ez ünneped, ez a Halloween, ez te éred.
2: Neki minden ünnep, ahol lehet díszíteni, ahol
4: lehet rettegni,
2: ahol lehet túllőni az egészet, te minden ilyet szeretsz.
4: Ez
2: az elmúlt 3 év tapasztalatom.
4: De mi az, hogy minden, hát például csomó mindent nem.
2: De a húsvétot nagyon... szereted, karácsonyt
1: igen,
2: szereted.
1: Igen, de ilyen kis ünnepszerető vagy, de ez nem baj.
4: Mert nem szárad ki a lelkem, azért van ez a probléma.
1: Még valami jó?
4: Nem, a régi jó dolgok.
2: Nem szárad ki a lelkem.
4: Ez nem tetszik neked, Feri, nekem már átcsapott a menetszél.
2: Nem, tök jó.
4: A te lelkedet már kisöpörtik.
2: Imádom. Igen, nagyon jó, csináljad.
1: Ennyi. Ősi kínai mondás, örülj, ha esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is
2: akkor
1: esik. És ez nagyon szép, ez nagyon szép mondás.
2: Hogy nincs eső.
1: Ez meg a másik, hogy ráfér mindenre az eső. Na, gyerekek, jön Rita, jó, és Rita varrónő, ezt kell róla tudni. Eltört
4: hadd
1: a bőgréje. Igen?
4: Hadd találjam ki.
1: Honnan? Most ha már azt kitalált, honnan telefonál, akkor...
4: Azt nem tudom kitalálni, de azt, hogy kivel akar játszani, azt most már érzem a bőrömön.
1: Na, mit éreztél?
4: Fogadjunk, hogy velem akar majd játszani.
1: Na, tessék. Szia, Rita.
5: Sziasztok.
1: Kivel szeretnél játszani?
5: Veled.
1: Jó van akkor, szép volt ezt.
4: Úgy érzem, ma egész nap a megjegyzésemre kell hagyatkozni.
1: Szerintem ez egy intuitív nap lesz az Eszternek. Hello, Rita.
4: Gyertek velem.
1: Igen. Mondd a lottó számokat. Rita, nagyatádról, varrónőként. Mi a helyzet?
5: Így van. Hát semmi extra, dolgozgatok.
1: Ez egy jó beszélgetés. Jó van, eltört a bögréd, amivel évek óta iszod a kávédat, és szeretnél egy újat, ezt írtad nekünk?
5: Hát igen.
2: Hogy nyerted a bögrét annak idején?
5: Ferivel játszottam a fekete-fehér igennemben, és nyertem, és akkor nyertem.
1: Megverted a Ferit ebbe a játékba?
2: Hát ha egyikünk sem igen. Mondja ki, az már
1: azt
2: tudod.
1: Azt a mindenségét neki. A hangod alapján erről nem tippeltem volna, hogy ez úgy megvolt
2: hangod
1: neked.
2: Is lendületed
1: alapján. Hangod is lendületed alapján, hogy ez megvolt neked. De hát akkor... És akkor szeretnél egy új bögrét. De miért nem a Ferivel visszavágózol? Hát ez úgy lenne igazságos, hogy új bögre, új játék.
4: Ne terelj!
1: Nem a gáz? Nem akarsz visszavágózni?
5: Hát, nem tudom. Akarjak.
4: Hogy magad?
1: Rita, hát az van, amit te szeretnél. Hát,
4: nem hallod, hogy gyenge? Azért mondja ezt az egész?
5: Rábeszélhető vagyok bármire igazából, csak nem tudom. Mindegyik ötöktől félek.
4: De jó, hogy telefonáltál.
1: Igen.
4: Balázs, érzem, hogy ő nem fog menni neki.
5: Jó, Balázsral játszok. Most őt is el akarom verni, kész.
1: Jó, ez a beszéd. Így.
4: Őt sokan el akarják verni, de...
1: Igen, ez sokan vannak így. Jó, játszunk akkor egyet. Jó, nézzük meg, hogy hogyan alakul ez itt ma reggel, itt hétfőn, és aztán ha nyersz, akkor viheted a bögrét.
5: Jó? Jó, rendben. Okay.
1: De akkor legyél aktív, kérdezzél, legyenek témáink, beszélj meg mindent ebben az egy percben, jó?
5: Jó, rendben.
1: Na, okay. Figyelj, indulunk. Na, itt vagyok. Hallasz, rendes, Edita, itt vagy?
5: Hallak, persze.
1: Nagyatád, ezt mondtad.
5: Nagyatádról, így van.
1: Varrónőként dolgozol. Szereted csinálni?
5: Hát, mások egy kicsit, mások unalmas. Uh-huh. Unalmas, így van, unalmas. Figyelj, azt akarom kérdezni, hogy...
1: Na, kérdezni, de jó.
5: Szeretnék kérdezni.
1: Kitaláltad olyat előre? Kérdezni,
5: hát, kicsit gondolkodtam csak.
1: A hétvégét, ezzel töltötted, hogy gondolkodtál.
5: Kicsit gondolkodtam csak. Figyelj, azt akarom kérdezni, na, hogy állsz a motorozással? Mész-e valahova nagyobb túrára?
1: Motorozással tervezünk. Feriékkel egy nagyobb túrát, egy 4 naposat, megmotorozgatok a városba, körülbelül ennyi most a motorozás. Te motorozol?
5: És már? Á, dehogy is. Még jogsim sincsen.
1: Nincsen jogsid? Hogy?
5: Nincsen.
1: Ah,
5: én nem vagyok.
1: Ah, ne! Hosszú hónapok óta nem akartam annyira nyerni, mint most. És nem miattad, hanem hogy úgy mondtam, hogy legyőzted a Ferit, ezért azt nem adjuk ezt olyan könnyen.
5: Basszus.
1: Hónapok hát óta nem volt ilyen tűz a játékomban.
4: Figyelj, csodálatos voltál.
1: Ügyes
4: csodálatos voltál,
1: és mégsem mentél vele semmire. De csodálatos voltál.
5: Elteztem.
1: Igen.
4: Figyelj, ledílelem neked annál, vagy csak egy bögrét küldjön el neked. Azért kávé nélkül nem fogod kibírni. Anna már bólogat, hát intézzük.
1: Nem, gyerekek, ez nem jótékonysági intézmény. Nem, ez nem azok vagyunk.
4: Jó, úgy küldünk bögrét, hogy seggszaga lesz.
5: Volt már, hogy jótékonykodtatok. Egy bögre az igazán semmi.
4: Na, tessék.
1: Igen, most jó, a dilemmám az, hogy most akkor hogyan? Tehát csak a holnap valaki veszítő is kér egy bögrét, akkor azt mondja, hogy Ritán akartunk neked, nem adunk Lajos.
5: Nem, hát ő neki nem kell.
2: Rita, ezt már annyiszor lejátszottuk, mert érted, ha most neked adunk, akkor adni kell mindenkinek.
1: Ez az, legyél te ma a rozsaru, Feri, ez tetszik, ne így vigyem el a balhét.
2: Nem az, itt nagyon kedves, hogy nagyon szimpatikus.
1: Én adnék, Rita, de hallod a Feri.
2: Nem, sajnos, hogy nem tudunk küldeni,
5: értsd
4: meg. Itt szokott sírdagálni.
1: Irány a Pepco.
5: Este Rájki mellettem.
4: Én nem fogok most nyilvánosan belemenni ebbe a szituációba, én csak így maffia módszerekkel intézem. Jó?
1: A hátunk mögött küldözgeti a bögrét. Úristen.
4: Egy lapos borítékba fog érkezni a bögre.
2: Minden hallgatót egyesével lesz meg.
1: Úristen.
4: Ennyi. Oh. Figyelj, most belekacsintok a mikrofon, és azt mondja, nem kaphatsz bögrét. Rita.
2: De kacsintad.
1: Puncik vagytok adtok, azt írok, hogy puncik vagytok adtok. Én kitartok amellett, aki megnyeri, hadd vigye, aki kikap, nem kap semmit.
4: Jó, elmondom, hogy döntsük el.
1: Erről szól, ez nem egy jótékonysági intézmény.
4: Szeretném, ha Balázs és Feri szkanderezne azért, én teszek, hogy melyik őknek kell erősebbnek lenni ahhoz, hogy megkapja a bögrét. Na? Benne vagytok? Ez
1: nem szkanderezek. Én szkanderem a játék volt. Oda tettem magam, küzdöttem. Ez olyan, hogy valaki megnyeri az olimpiát, és erre áthúzzák az idejét, hogy nem, hát nem nyertél. De oda tette, küzdöttem, kérdeztem, harcoltam, értetek is harcoltam, gyerekek. Hát ez
2: nem így működik.
1: Ez Feri visszavágója volt, érted is.
2: Na, átállsz végre.
1: Igen.
4: De okos.
5: Istenem.
1: Figyelj, itt néz, van egy nyereményed, azért meg, nehogy cseszted, hallgass meg, ezt tudod, bögre helyett, figyelj.
3: A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu
1: jóvából. Na, hát a bögrébe küldik.
5: Na jó, köszönöm szépen.
2: Ugye, hogy jó ez.
5: Köszönöm szépen.
4: Balázsban akkor a frusztráció a mazsolák miatt, hogy már nincs benne engedékes.
1: Igen. Rita, ha játsszunk még és megnyered, welcome, örülünk neki. A többiekkel érezném kiszúrásnak, akik vesztettek, de nem kaptak, hogy valaki veszítés kap. De megpróbálod, itt vagyunk, mi nem megyünk el. Ha hívszünket és bekerülsz, akkor addig ragaszd meg.
5: Jó, jelentkezni fogok.
4: Várunk, hogy itt vagy még neked én. Engem bármikor legyőzhet.
1: Igen.
5: Jó, legközelebb veled fogok játszani, Eszter.
4: Most már mindegy.
5: Igen. Ha bekerülök.
1: De a bélflóra rendbe lesz, erre gondolj, hogyha nincs is bögréd, de olyan jó bélflórád lesz te, hogy az aztán az nagyon jó lesz.
5: Na, az szuper,
4: azt írják a hallgatók, hogy egy bögre hangutánzó versenyen. meg lehet megoldani. Ha esetleg ez benne.
1: Igen, Ike a bögrét neki lapszerelte. Igen. Na jól van, köszi játékot, ciao, ciao.
5: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Nagy menet volt, gyerekek.
4: Új szabályt kell bevezetni.
1: Mi az új szabály?
4: Nagyon igaza van, hogyha ha nyerünk, akkor ők küldenek nekünk bögrét.
1: Jó, ez jó ötlet. Mi kapjunk valamit attól, akit legyőzünk. Küld nekünk valamit.
4: Ez legyen az, hogy Rita küld a Ritás bögrét.
1: Rita, kérünk egy bögrét. Kérünk egy bögrét.
4: Na, ennyi.
1: Érted is bosszút álltam, haver?
2: Köszönöm, nagyon-nagyon szépen helytáltál.
1: Ez felspanolt, hogy valakit ő már legyőzött, és most ő nagyon felszívta magát, hogy még egy valakinket legyőzött. Nem ilyen könnyű azért átgyalogolni rajtunk.
4: Én puding vagyok ehhez.
1: Igen, te még olyan kis aranyosan jó szívű, mi is azok vagyunk.
2: Múlik... Mondom, egyesével akarja megvenni belőled a hallgatókat.
1: Kijöjjük belőled, kisegyám.
4: 7-15-re már, egy másik eszter leszek.
1: Igen. Ja. Jaj, de jól esett ez, és még nincs is 7 óra. Én meg is ittam a kávémat, igazából ez az volt így.
4: Nagyon ügyes volt, és volt benne egy nagyon jó, ilyen, tehát ilyen jó flója volt.
1: Jó, és úgy, tényleg jó játszott, tehát kifejezetten jó játszott. Aktív volt, nyomta, kérdezett, visszatámadt, úgyhogy kifejezetten jó
2: gyerekek,
1: volt.
2: Itt most már többen feszegetik ezt, hogy dobjunk be egy hangutánzó versenyt, ahol Rita, ha nyer, ővé a bögre, tessék.
1: Várj, a hangot ezért sem jól néz ki, csak Rita indul, most még gyorsan viszik, és hétig el kell ki, jó, ha elutánoz a törött bögre hangját, én azt mondom, hogy akkor kap egy bögrét.
2: Na jó, tessék, hogy utánzod a törött bögre hangját?
1: Törött bögre hangját, gyere Rita, tessék, itt vagyok.
4: Ezt nem hiszem el.
1: A büdös.
4: Nagyon nehéz, de.
1: Ilyenkor műsoron kívül megkapja a bögrét? Nem. Nem kapja meg. Tehát nincs, nem, az valaki odaadná neki, akkor bevallanánk, hogy igen, ilyenkor lehet, hogy az Anna küld neki egyet, vagy az Eszter, de ilyen nagy összefogással legyőztük, akkor nincs titokba műsoron kívül bögreadás. Ez minden díl a műsorba köttetik.
4: Egy titkos egység a Bögre Visszaszerzési Hivatal, BVH.
1: Igen.
4: És vagy mi lesz?
2: Bögre Visszaszerzési Hivatal.
4: És az a baj, hogy én ki is küldeném, aztán kell nekem az, hogy 3 év múlva rám rúgják az ajtót, hogy kinek küldtem.
1: Az meg a másik.
2: Föl lesz neked ez írva.
4: Föl lesz jegyezve.
1: Igen. Varrógép hangutánzó. Az egyébként...
2: Hát tényleg, az csak tudja.
1: Igen, varrógép hangutánzó, igen.
4: Ugye a varrógép az a legfélreértettebb eszköz az egész világon. Én vettem magamnak egyet, mert volt egy elképzelésem, ez még a sütés előtt volt, hogy majd én varni fogok.
2: Tárgyak, amelyek otthon állnak.
4: Ruhákat fogok varni, barbikra, plüssállatokra,
2: férjekre,
4: mindenekre. Na most, amikor találkoztam a módszerrel, hogy ez egész, felhívtam anyám a legjobb barátnőt, hogy Kati néni, most akkor tessék átcsinni kicsit.
2: Hol kell betűnni?
4: Nekem ez nincs idegrendszerem, és Kati néni egy ilyen játszikönnyedséggel megmutatta, ez az elég bonyolult helyzetet, amit ott kell csinálni. Azért figyelj, ez nem egyszerű.
2: De Kati néni legalább használja?
4: Kati néni, nem,
2: a gépet.
4: Nem, én használom, Kati néni segítségével. Hát amikor ott van egy helyen, szoktam néha bohóckodni. Majd csinálok neked egy fecskét.
1: Egy jó fecskét várjál, az ő lenne, igen.
4: Az nagyon könnyű, van hozzá szabás, mint nem.
1: Még jó, hogy bögrét kért, és nem PS8-at.
4: Mountain bike-ot.
1: Vagy egy mountain bike-ot, igen. Jól van, gyerekek. Na, akkor elindulunk. Jó, ma is osztogatunk kulcsokat, tessenek mindenkinek figyelni. 2 darab kulcs most is. Gazdára talál, ott is kitelepül, majd mondjuk azt is, hogy ő hol van. Szegénykém ottan lolniskodik egyedül, úgyhogy látogassátok meg egy kicsit. Az esőbe is kín van majd, úgyhogy mondjuk, hogy hol. Úgyhogy nála is tudtok majd kulcsokat nyerni. Jó, 5 perc a pontosan 7 óra. Ha történt valami az úton, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: gyárgép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
4: Háj!
3: Jó, most már jöhet a nap.
5: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
10: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van.
15: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter, a körköze

0: számait egy ország vissza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 7 óra után, 7 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pihentél egy kicsit? Lefeküdtél?
2: Én nem feküdtem, ki mondta ezt
1: neked? Lábaidat láttam itt a pont, hogy itt kinéztem, ott volt két lába.
2: Azok a füleim voltak.
1: Valamilyen cipődet, így ahogy átnéztem, mondom, az a lábad szerintem.
2: Még most is ott vannak? Csak igen. Nem, azt tudod, kinek az a gatyája a Szilárdnak ott szárítja.
1: Ja. Akkor nem ezen a kanapén voltál? Nem, itt voltál?
2: Na, ott voltam én is a lábaival a Szilárdnak.
1: Akkor jó, láttam.
2: Én nem feküdtem, csak ücsörögtem, és a könyvelésemet végeztem.
1: Igen. Mi van, nincs már reggeli zene? Egy-két zene szokott ilyenkor lenni. Mi ez a vad tempó, kérdezi Barna? Most ilyen szemfülesek a hallgatóink, gyerekek. Ennyi, itt vagyunk, beszélünk, gyerekek.
2: Rajta
1: szeptember van.
2: Ütőerünkön a kezüket.
1: Nagyon szeretjük, hogy ezeket így észreveszitek. Szeptember van, itt beálltunk mi is az iskolába, becsengettek nekünk is, hogy nincsen aztán itt óra elejé zenélgetés.
2: Nem mondom nektek.
1: Lazáskodás, dolgozatot írunk, készül. Ugye itt vagyunk, gyerekek, hírek után azonnal jövünk. Ez ilyen.
2: Nettó bűntudatunk volt azért, amiért kipihentük magunkat. Ez van.
3: Igen. Nekem nem.
1: Én azért, ez nekem sincs.
3: Nekünk nem volt, csak te vagy
2: nem
3: ilyen.
2: Lehet jót tenni. Nem lehet jót tenni.
1: Igen. Egy kicsit pihentünk nyáron, de most itt vagyunk, és kivettük ezeket a kis muzsikákat, úgyhogy nem lesz. Nem lesz itten óra utáni kis henyélgetés. Addig, amíg nem jön egy olyan reggeli, amit nekiállunk megenni, de éhes, üres gyomorra meg nem lehet dolgozni, nem? Tehát, hogy az nem. Most mi van ezzel az Odüsszeával? Megnézte már valaki? Mert még mindig vajúdó, mert hallok ezt is, azt is, és három és fél óra is.
3: Jó, a jókat mondanak róla, nem mondd már.
1: Megvártam volna, míg valaki a stábból azt mondja, hogy igen vagy nem, bár egyikötök véleményére se adott.
2: Vagy fekete vagy fehér.
1: De senki nem szenvedte még végig Christopher Nolan 3,5 órás
3: álmok futását.
1: Eposzát, gyerekek, senki, mert valaki már mondja már meg itt a stábból. Te megnézted? Megnéztem. Csak röviden. Tetszett vagy nem tetszett?
4: Nem tetszett.
1: Na, megnézte még valakit?
3: Van még jó vélemény?
4: Nem tetszett.
3: Tudok,
4: nem
3: mibe kapaszkodni?
4: Nem rossz, de az Oppenheimer nekem jobban tetszett.
1: Oppenheimer.
4: Az Oppenheimer-je jobban tetszett. Nagyon-nagyon látványos, nem voltam még IMAX-be. Mindent beletett, aminek benne kell lennie. Eléggé, hogy úgy mondjam, hű a homéroszi...
1: A kis homérosz, oda
4: a kis homéroszi sztorit tartja.
1: Jó, de hogy akkor de neked nem.
4: Nem, aha, nem,
1: jó.
4: Nem.
1: Van
4: nem,
1: egy
4: nem.
1: Nemünk, várok még valakit.
3: Jó. Igen, de nem láttam.
1: Igen, jó, nekem nagyon, de egyáltalán nem
3: én
1: láttam.
3: Én nagyon-nagyon szerettem, de nem láttam.
2: Én homérosznál kicsek voltam.
4: Meg kell nézni, nagyon látványos, borzasztóan hosszú nekem. Tehát, hogy tényleg én a végét nagyon untam már. Vártam, hogy vége legyen. Nagyon látványos, nagyon klassz. Hát nem az én filmem, van ilyen. Én 5 csillagból 3-at adnék.
1: Okay. Homéroszról neked is más jut eszedbe?
2: Igen, most ott istenedmence van a kolumbiai homéroszokkal.
1: Igen, homérosz. Jó, oké, van egy nemünk, jó, oké, rendben.
2: Jó, de valaki akkor telefonáljon be és mondja, hogy miért igen. Adjunk el.
1: Csak elég, ha nekem ír egy mondatot.
4: Fies sikerfilm, tehát, hogy nagyon-nagyon nézegettem a kritikákat, egyebek, hát figyelj, meg lesz az Oscar, az egekbe van a nézettsége.
1: Én bírom ezt a Nolan gyereket.
4: Én szeretem, de valahogy nekem nem is illik egyébként a sorba. Nagyon ráment most már ő a technikai dolgokra, kevésbé a történetmesélésre.
3: Tessék, hibátlan, nagyon jó film, mindenféleképpen nézd meg, fantasztikus, zseniális.
4: Így van, nézzétek meg.
1: Ez a Bokléz benne van?
3: Ó, nagyon.
2: Ezt a port.hu-n olvasta. Az egyetlen visszajelző oldal.
4: De meg kell nézni, hát persze.
1: Ez az, ő kell menni. Csak mondom, itt azért valakit bedobok magam elé, mint a fronton az első sorban, egy 3,5 óra. Mondjon valamit, és akkor utána abból én összerakom a kis saját valóságomat. De 3,5 órára úgy ülök, hogy jaj!
4: Nincs 3,5, 3. Éppen szűken 3.
1: 3 körül mozog.
3: Menjél vibbe.
1: Kis grillcsirkét beviszek, egy fasírozott a zsömlét, paprikát.
2: Megötetsz magadnak egy katéter.
1: Igen, belepisilek a végén a literes kólás dobozomat. Meg vagyok én, csak gondoltam, itt aztán felmérem, hogy mi a helyzet.
4: Nagyon szuper ez az IMAX.
1: Jó, az IMAX, persze, de én ezt vibbe akarom, ha nem IMAX. Inkább lefekszem, aztán ott belealszok. Én ezt ilyen fekvősbe.
3: Úgy, mint a Forma 1-et, megnézed az elejét, meg a végét.
1: Ha én ezt megnézem, nem IMAX, nem baj, én feküdni akarok, öntöm a mellemre a pattogatott kukoricát, a sajtszószt, és ha belealszom, az se baj.
2: Ez egy OnlyFans tematika tulajdonképpen.
1: Tulajdonképpen
2: kenegetni magad sajtszószal a moziban.
1: Igen.
2: Én is vállaltam amúgy különböző, hát ilyen kulturális fejlődést, és megnéztem az Úriemberek második évadát. Az
3: egészet. Végig kivégezted?
2: Kivégeztem.
3: Mi a negyedik résznél tartunk.
2: Kivégeztem, és azt kell mondjam, hogy szerintem jobb, mint az első.
3: Nem, szerintem az első sokkal jobb.
2: Az utolsó két rész után könyörögni fogsz a bocsánatot.
3: Jó, jó, de azt még nem láttuk.
2: Az van, hogy annyira dinamikus, tehát folyamatosan kapod az ingereket, folyamatosan történik valami, folyamatosan irányt változtatnak, máshonnan jön a veszélyeztetettség és az akció.
1: Miről szól ez?
3: Úriemberek, hogy van egy idős gróf, így kezdődött a történet, aki megtalálja a jövő képét abban, hogy a teljes birtok alatt marihuánát termeszt. Az idős gróf elhúnyik, és érkezik haza a fia, a trónörökös, aki egyébként egy katona,
1: és átveszi,
3: és irgalmatlan bonyodalma.
1: Milyen platform?
3: Netflixen van.
1: Jó.
3: Óriási a sztori, és ugye, hát ha Guy Ritchie-t szereted, de te
1: ja,
3: láttad
1: azt akkor említettétek a múlt héten, igen.
3: Meg, ugye? Tehát ugyanazok az
2: nem
3: elemek.
2: Nem a Guy Ritchie-t.
1: Nem élem annyira, megmondom őszintén.
3: Aha, akkor adjuk a francba.
2: Mi a következő? Swarovski? Mi nem tetszik még neked? Mi az, ami nem tetszik?
1: Nem tudom. Nem tudok annyira ráfűzni a Guy Ritchie filmek, de jó, úriemberek, megjegyezünk.
2: Sorozat volt, és nem film, és szerintem fantasztikus volt, és nagyon vicces volt, és voltak benne nagyon jó karakterek. Nagyon szeretem a Suzy Glass karakterét, nagyon tudok menni vele, a vonulások, mindig a vonulás, meg az egész szerintem fantasztikus. Az utolsó két rész, azt szerintem...
1: Ne spoilerezz, nem mondd el.
2: Erős.
1: De ez már a második évad.
2: Igen.
1: Oké, gyerekek. Na jól van, akkor köszönjük, Gédi írja valaki, köszönjük szépen, igen. Országos mentőszolgálatnál találtunk egy posztot, és mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást, újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között. Közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincsenek illúzióim. Én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézi, hogy a gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért ez nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani,
3: nincs,
1: gyerekek?
3: Ez
1: hogy
3: nincs
1: van
3: az,
1: hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem? Illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg.

0: élesztenek. Jó, oké. Okay. Gyorsan körbenézek. Ezek orvosi műszerek, ezek speciális műszerek.
1: Itt az egyik bajtás táskáját vitte el.
0: Elvitte az egyik táskát is összeszedte, igen. De hogy általában mi az, amihez ott gyorsan hozzá tudsz nyúlni? Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszer, fecskendő,
1: kötszer.
0: Ezeket viszed el. Alkalom
2: hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
0: Igen, itt egy jó vérnyomásmérő is jöjjön.
1: Jó vérnyomásmérő, igen.
0: Alkalom szüli, arra megy és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
2: Ez lesz az.
0: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót és vitték el.
2: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, éppen munkába menet,
1: és azt
2: látja,
1: mondta,
2: hogy éreztenek valakit, és azt mondja, figyelj!
1: Itt egy mentőautó.
2: És menjél be dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt a mentőautóból.
0: Nem, mert van az az állapot, tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
1: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt az, hogy ezt ellopd. Egy mentőautónál ez azt nem jut eszedbe. Mert hogy egy
0: izé... Szirénázik, félre van állva, lehet, hogy már csak villog, ellát valakit.
1: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer az ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az agyad?
0: Fájdalomcsillapító függő? Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót?
2: Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
0: El tudom képzelni. Simán el tudom képzelni.
2: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
0: Ilyen, meghalok.
2: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
0: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérni, mert nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak az olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát, hogy azt mondta, hogy oké, értem, lopok máshonnan most egy újraélesztés közben, vagy egy betegellátás közben, nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. De ezek nem szórakoznak semmivel, nem érdekli őket, hogy mi történt. Írjatok már, drága hallgatók, volt-e olyan, hogy valaki ilyen ismerősödök balesetet szenvedett, hogy a balesetet szenvedőt rabolták ki, vitték el, hogy a segítségnyújtót vitték el. Ez egészen elképesztő, hogy mennyire a vérünkben van. Van olyan ország, akik morálisan kiállják ezt a próbát, szerinted? Mit tudom, a svájciak, vagy a svédek, vagy a dánok. Vagy azt mondod, hogy hát, ilyet nem csinálunk.
2: Mi az, hogy a vérünkben van, Balázs? Nekem nincs a véremben.
0: De, most, de, okay, de nem csak úgy még értem,
1: egyelőre, nem egyelőre még nem tört elő, de a tiédben is benne van.
2: De azt mondja, lesz egy ilyen törés az életem, akkor igen, majd 44 évesen sétálok hazafelé, és
1: hogy
2: akkor
1: most,
2: kiborítok valakit most a kerekesszékbe, aztán beleülök és elszállok, vagy elgurulok, vagy mire gondolsz?
1: Valami eltörik, valami átfordul, és onnantól kezdve érted a kleptománia az úr.
0: Megindul.
1: Rajtod.
0: Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, bocsánat. 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üvse be magát, és hogy ne nyelje a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy ha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem? Hogy egy epilepsziás testvér, aki ott, igen, van rángatózva, hát a pánik jön rád, hívod a 112-től, megnézed, hogy mit tud segíteni, mit tudom én. De nem azt mondod, ez egy jó alkalom.
2: Húzod a nyelvét, ugye?
0: Igen, húzod ki a nyelvét, nem tudom, beleteszel valamit a szájába. Hát próbálod menteni, ami menthető. Hát ez, és közben meg valaki azt mondja, aha, nagyon jó.
1: Ó, de jó, most nem figyeli, de ott a táskája.
0: Igen.
1: Egyébként visszatérve arra gondolatmenetre, amit mondta, hogy van-e más ország, hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubajról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a tárca.
0: És nem nyúlnak hozzá.
1: És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezett, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólagot legendás.
0: Én el tudom képzelni, hogy vannak országokra a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem, igen, lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám, és nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
1: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
0: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtérre, hogy levágják a bal kezét. Tehát mentőautóban lopta gyerekek, bazilika, 4 óra, levágjuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál.
2: Azt tudom mondani, hogy a Sziget Fesztivál, amikor ugye találtál gyakos voltam, akkor kétfajta anyagot hoztak be. Volt az egyik anyag, amit egy zacskóban hoztak be, mert hát ellopták és bedobták általában a tojtojnak a kék tartájába, és amikor leszívták a tojtojt, akkor azt leslagozták és beletették egy nyelvezetbe, és odaadták, hogy tessék, mint ami útlevél van benne, személyigazolvány, ilyesmi. És van, amikor valaki elhagyja, és mert rengeteg volt a külföldi a szigeten, ezért teli pénztárcákat hoztak, de volt benne pénz, ami tehát slusszkulcsok, amit el tudsz képzelni, telefonok, iPhone-ok, akkor már azért volt rengeteg, és a külföldiek egyezetben leadta. Fizetek.
0: Leadják. Látod, tehát tök más a gondolkodás. Leadja.
2: Leadja.
0: Tehát, hogy effektíve máshogy gondolkodik.
1: Én például azt se értem, ha itt valaki lop egy pénztárcát, vagy talál. Oké, okay, hogy a készpénzt kiveszi belőle, legyen az övé, hogy miért nem tudsz oda egy boltba bevinni, vagy egy rendőrnek odaadni, hogy találtam egy pénztárcát, benne vannak a személyik, nálunk az a divat, hogy beledobja a kukába, és soha több, és neked meg gond, mire újra visszaszerzel mindent. Tehát, hogy ez a zsiványbecsület, amit te mondasz, az külföldön van, nálunk nem annyira.
0: De most gondolod, hogy úgy működik az ember, hogy egyébként a 100 000-et kiveszem, de utána beállok egy postára és föladom.
1: Én simán tehát, hogy megcsinálnám.
0: Tehát vagy visszaadom az egészet, vagy elhajítom. De ez a felét ellopom, és közben jótékony vagyok, és visszaküldöm, ez nem jellemző arra, aki közben simán belenyúl egy másik pénztárcába. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felvették, és közben elvették a tárcáját. Felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? Jöjjön, papa, hát elesett, hát jaj, segítünk egy kicsit, felemeli az öreget, és közben elveszi a tárcát.
2: Hát itt a kérdés nekem az, csináld, hogy mitől esett el az öreg?
0: Igen, kigáncsoltál az öreget, igen. Igen. Igen. Taipeiben fent hagytam az ernyőmet a metron, mikor jeleztem a kauznak, megtalálták, és reggel odavitték abba a megállóba, ahol felszállok a metróra.
1: Egy rohadt esernyő.
0: Egy esernyőt visznek el oda, ahol te felszállsz a metróra. Érted? Mit érdemel ez a bűnös? Tényleg, ha most az lenne, hogy holnaptól levágjuk a bal kezét, kevesebbet lopnának mentőautóból? Bazilika 4 óra, nyilvános kézlevágás. Ja. Köszönjük szépen. Hát szerintem, én összefosnám magam.
2: Szerintem hidd el, hogy van, akinek ettől jönne meg a kedve. Vagy akkor se van tétje. Erről van szó. Hát,
1: igen.
0: 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból, nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Ügymenet, odamész, terhesnő, segítesz. Érted? És közben a másik oldalról kirabolnak. Szóval, hogy azért az egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne Úr azért, Isten. Tényleg, a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
2: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden 4 fenyőt lelopták a kocsiról.
0: A halott szállítóról lelopták. Az is kemény.
1: Téglán állt, mire odaértek.
0: Igen. Az ismerősömet elütött az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó beltett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. De tehát a ruháit már elkezdték bepakolni, közben elvitték a cuccokat. Tehát, hogy ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
1: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is.
0: Ja, hogy látja, hogy baj van?
1: Igen, hogy írjak például 2 lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállott, a párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
0: Koreográfia van a rosszul létre. Igen.
2: Na jó, akkor menjünk az visszanyagyarázáshoz.
0: Mondom én, hogy Bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyetek el, hogy működne.
2: Jó, akkor a 8 hónapos terhes hölgytől kérünk egy ultrahang felvételt.
1: Igen, bizonyítsa be.
2: Akkor tudjuk, ki volt.
0: Igen, mikor szül, hol szül, bizonyítsa, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na azért van becsületes is, ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, elfelgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a húzzal. Érted? Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a hússal, amíg bementél.
1: Miért van ilyen szépen mondott a tarjapácolva? Hát csak figyelj, elviszem.
2: Jó, akkor ez nekem is van egy sztori. Bográcsoztunk Tokaj-hegy alján, Hegyalja Fesztiválon. Már felénél járt kávé a kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsiába, és hazament vele. Soha többé nem láttuk.
0: Nincs ilyen.
2: Berakta a bográcsot, tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsiába, hát nyilván tele is volt, tehát és úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
0: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
2: Egy ismerős nővérének a férje.
0: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
2: Figyelj, nem tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
0: Még a sztori jó, hol van? Hol a Péter? Nem tudom, és a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves, nem baj, ő megsértődött.
2: Az egész hegyalja el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverunk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralunkban, a keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenki csörgött a telefonja, sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti sem használjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menetfelszerelésre. Még az egyik haverom mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betörtünk a saját haverunk kertjébe, hogy ott fogunk majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
1: Aztán utána megjelent a papa, hogy takarodjatok a
2: kertemből. Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen. És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, szóval az izgalmas volt ez az időszak.
0: Nagyon kemény, nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, és illetve a busofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos terhes voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Ugye, ez egészen felfogadatlan. Egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
1: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a 2 vödröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
0: Ez a minden csak
1: a pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
0: Mi az Isten csinálsz?
1: Van, aki kitette a macskaalmot takarítani, a takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
0: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
1: És ott állt egy rendőr. Hát, na.
0: Könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam. Következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot. Leadták egy boltba, minden benne de volt. Nagy. Na látod?
2: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválokra.
1: Fölháborító, mi?
2: Nem, mindegy.
1: Jó, de szükségből.
2: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be. Na, lássuk
0: sörpaddal kivenni egy fesztiválról, meglehet.
2: Epikus történetek.
0: Igen, epikus történetek. Na jó van. Jövő mindjárt, gyerekek, megbeszéljük ezt az 5000 forintos támogatást? Én úgy izzom, hogy ti mit mondtok erre.
2: Hány ló erős az autódban?
0: Hát én remélem, hogy nem 20-at kapok, hanem 40-et. Jó helyre megy, higgyétek el. Jó helyre megy, értetek is, elköltöm majd, jó? Úgyhogy várom a kupát!
2: Az egyetlen ember, Balázs, aki soha nem fogja használni. Nem azért nem akar, nem fog tankolni.
0: Virisd a lóvét! Virisd a lóvét!
1: Ez az, hadd szóljon!
0: Na, mindjárt megbeszéljük. 2 perc van, 7:30 itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Betakarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
8: Roppanós, szenteség, zamatos, szenteség, vagány, szenteség, vagány.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy!
1: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió.
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Halló!
3: Hello.
2: Itt vagytok? Drága hallgatók, itt vagyunk. Pattintsál valamit az időjárásról, Ferenc.
3: Esős.
2: Köszönjük szépen!
3: Majd lesz jobb.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Na, itt vagyunk, drága hallgatók, és ugye nagy visszhangja volt ennek a történetnek, és hát itt vannak egyen-ketten, akik érintettek, itt a dízelautósokat fogjuk most egy kicsit itten átbeszélni, mert hogy szeptember 7-én ugye bejelentette a kormány, és azért ez így érint mindenkit, hogy mármint, hogy sokakat, hogy magas dízelárak miatt célzott támogatáson dolgoznak a dízelautósok számára, ugye ez a hormuci szoros 100 dolláros olajár, és hát magas dízelár, ugye így fog össze a történet. És azt mondják, ugye, hogy nem minden autóra érvényes védett ár visszaállításán dolgoznak, hanem azon dolgoznak, hogy havonta kapjonnak a dízelautósok, majd mindjárt elmondjuk, hogy kik érintettek ebben, 5000 forintos támogatást. 4 hónapon keresztül történik a dolog, 5000 forintos kompenzációt kapnak az érintett autó tulajdonosok. Ugye, és azt mondja a kormány, hogy havonta tankol, itt valaki egy átlagos családi tankolásnál körülbelül 5000 forinttal nagyobb kiadást jelentenek a világpiaci ára emelkedése a korábbi védetárhoz képest, és ezt a különbözetet havonta egy alkalommal térítenék meg, vagyis a támogatás nem úgy működik, hogy a benzinúton eleve olcsóban lehet tankolni, hanem akinek dízelautója van, az kapja az 5000 forintot.
3: Nem mindegy, milyen dízelautója.
2: Nem mindegy, milyen az, mert hogy lóerőhöz kötik, na hát a baromságot 150.
3: 150 lóerő alatt,
2: fogalmaz. Lóerő alatt.
3: Na már most.
5: Akkor csak a kedves autók kapnak, akik kedvesen
2: haladnak. A kedves autók kapnak, igen. A nem kedves autók nem kapnak.
3: Azokon segítenek, akik igazán rászorulnak, mert akinek sok pénze van, a 150 lóerő fölötti dízelautót vesz, neki nem kell segítség. A segítség...
2: Köszönöm, hogy beáldozod magad, hogy a téma azon oldalára álljál, hogy ez védhető.
3: Igen, ez...
2: Nem jó ez az intézkedés.
3: Nem.
2: Ez sehogy nem állja meg a helyét, gyerekek. Ez nem jó.
5: De ki se próbáltuk.
3: Vannak olyan dolgok, amiről tudod forintot. Előre, hogy nem lesz jó.
5: De mi, a visszaélések indulnak, szerinted?
3: Nem indulnak el a visszaélések. Mit tudsz vele? Nem tudsz vele visszaélni. Benne van a forgalmidben, hogy hány lóerős az autód. Uh-huh. Tehát, hogy nincs benne visszaélés, de akinek van érted, egy 160 lóerős, de 10 éves, vagy 20 éves autója, és egyébként rászoruló lenne, az miért nem kap? Azért, mert 10 lóerővel több az autója. Tudom, hogy itt
5: így
3: most
5: van.
3: Nagy igen. Átlagot kellett nézni, tehát a nagy átlag szerint azok az emberek, akiknek kevés pénzük van, a 150 lóerő alatti
2: igen.
3: Autót. Nem jó.
2: Megbeszéltjük itt a lóerőidet, most ez közgazdaságtanilag egy kicsit így jobban megnézed, akkor ez úgy marhasága, hogy van. Szóval, hogy ez rész. Ugye mindig az a nagy kérdés, hogyha adsz te valamilyen rétegnek, oké, akkor egyrészt hogy adod, kettő, hogyha adtál, akkor azt a másik oldalon az ki és hogyan és miképpen finanszírozza. Ugye ez nézzük akkor ez hogy néz ki. Ez úgy néz ki, hogy nagyjából ez mondjuk üt a költségvetésen egy lyukat, egy 20-30 milliárd, 40 milliárd forintos lyukat, teljesen mindegy. Ezt a 40 milliárd forintos lyukat neked valahonnan be kell pótolnod, tehát igazából ez azt jelenti, hogy ezt elveszed valakitől, innen indul. Tehát valakinek az autózását megfizeti egy másik réteg, mégpedig az a réteg is akár, akinek még csak autója sincs. Tehát elveszem én ezt azoktól, akik megfizetik a költségvetésben ezt a lyukat, legyen ezek a lehet a tömegközlekedők, vagy a gyalogjárók, vagy tök az autó nélküliség, és odaadjuk azoknak, akiknek van autójuk, de náluk még százszor inkább vannak szegényebbek, mert onnan indul, hogyha valaki igazán szegényenek nincs autója. Ráadásul a dízelár emelkedés, az igazán szegény rétegeket is érinti abból a szempontból, hogy emelkednek az árak, hogy drágább a fuvarozás, drágább a mezőgazdaság. Tehát ez nem jön jól ki. Ezt valaki megfizeti.
3: És ezt na a most... pénzt, amit adnak, azt te is beadtad, Eszter, meg mindenki beadta.
2: Igen.
3: Mert ez a mi adóforintjainkból van.
2: Tehát
3: amit lehetett
2: így
3: volna
2: van.
3: Más felé
5: nem utagass az adóforintjaimra, Feri.
3: Nem akartam elvenni, azt már elvették.
2: Igen. Tehát az 5000 forintos támogatást, a 20-30-40 milliárd forintos lyukat a költségvetésen, ezt valaki megfizeti. Ugye? Tehát ennek valaki kifizeti az árát. Ez nagyon fontos. Miért kap támogatást egy gazdagabb dízelautó tulajdonos, és nem kap támogatást egy olyan család, akinek nincs autója? Ezt magyarázd meg nekem. Miért a lóerő dönti el, hogy kiszorul segítségre, és ki nem? Én tudok olyan 20 milliós BMW-t, ami egyébként simán 150 lóerő alatt van, de van olyan Ford Sedan 160 lóerővel, egy 7 személyes, ami tudja a 163 lóerőt.
3: És
2: tényleg
3: éves.
2: Megkapja majd a BMW-s, de nem kapja igen. meg a Ford Sedan X, ami mondjuk 163 lóerős. Tehát ez is egy teljes hülyeség.
3: Az ilyen esetekben azért baltával kell faragni a dolgokat, de tehát szerintem... itt a nagy átlagot próbálták nézni. Mindenki tud ilyen kirívó esetet, hogy a 20 éves Opel Astra a 160 lóerő, a 20 milliós BMW meg 140 lóerő. Az a baj, hogy nem ezek a kirívó esetek a problémák benne, hanem úgy alapjaiban baromság az egész.
5: De inkább azt mondtad, hogy nyilván akinek nincs autója, azok másfajta segítséget fognak kapni, nem pedig az üzemanyagban. Tehát, hogy szerintem nem kell összekeverni a különböző segítségeket egymással.
2: De miért kap egy gázább dízelautót, és miért nem a szegényebb réteg kapja?
5: A szegények réteg másfajta támogatást kaptak, ők is kapnak támogatást, csak megemelik a családi pótlékot, meg ezeket a dolgokat.
2: De azt már hallottuk, hogy egyébként lesz egyéb intézkedés. Tehát, hogy egy középosztálybeli dízelautós réteget támogatok, miközben az áremelkedés, vagy az infláció, az üzemanyag áremelkedés, az beszivárog a fogyasztásba. Hát emelkedik a fuvarozás, emelkednek a mezőgazdasági költségek, emelkedik a kenyérnek az ára. Tehát azért ezt jobban el lehet küldeni. Tehát, hogy... És
3: nem is, a fuvarozók kapnak támogatást?
2: A fuvarozók, a mezőgazdaságban dolgozók, azok a jövedéki adónak egy részét, vagy a teljes részét visszaigényelhetik.
3: Okay. És a fuvarozók?
2: A fuvarozós ebben a formában így még nem tudom, hogy mit kapnak.
3: Mindenki meg fogja érezni. Tehát az a boltba eljuttatott kenyér, tej, zöldség, hús, minden, ha ő drágában fogja vinni, azt te, amikor bemész a boltba, azt ki fogod fizetni.
5: Igen, de a másik meg az, hogy annyi mindenfajta segítséget kaptak emberek, tehát mindig van, aki kiszorul a segítségből, tehát amikor mondjuk bejött a csok, akkor azok, akiknek nem volt családja, akkor azok estek ki.
2: Az oké, okay, csak egy gazdagabb társadalmi réteget támogatsz egy szegényebb réteg rovására.
5: Tehát, hogy nyilván a mély szegénységhez képest mindenki gazdag, de most azt nem tudom megmondani neked, hogy most azért van valakinek egy autója, amit használ. Az attól, hogy gazdag-e.
2: Tehát,
5: hogy
2: most nem azt mondom, hanem annál vannak rászorulóbb rétegek. Tehát dízelautóval azért sokszor a középosztály vagy a felső középosztály jár, aki igazán szegény.
5: Mondod, hogy akartak egy 20-assal akartak kedvezni a felső középosztálynak?
2: Nem, én azt gondolom, hogy közgazdaságtanilag ez tulajdonképpen egy nettó transfer a szegényebbektől a gazdagabbak felé. Tehát ez egy készpénztranszfer. És ezt a költségvetés hiányát utána te majd megfizeted. Miért nem azt mondjuk, hogy támogatjuk a tömegközlekedést? Miért nem azt mondom, hogy hát
5: tömegközlekedést, tehát azért olcsó a bérlet.
2: Oké, de ha neked van bérleted, akkor én még plusz 5000-et beutalok. Nekem nincs bérlet.
5: Már is haldoklik szerencsétlen tömegközlekedés.
2: Oké, reális, hogy én kapjak most 5000 forintot, ha nekem 100, nekem
5: nem fogsz kapni, mert 300 lóerős autót.
2: El tudok hozni a Mercedesből egy olyan autót, ami 150 lóerő.
5: Sose lesz a neveden, sose fogsz kapni semmit.
2: Oké, de most eszerezek most példák csak. De most én el tudok hozni egy olyan 148 lóerős mercit, amivel én holnap megkapom az 5000 forintot. Reális, hogy én kapjak 5000 forintot?
5: Hát szerintem, hogyha beáldozod a lóerőket, akkor szerintem reális, hogy kapjál 5000 forintot, főleg, hogyha egy gyermektelen, nem örök szingli asszony vagy, aki előtte pedig a saját adófizetői forintjaiból támogatta a gyermekeseket.
2: Én szerintem ez a kijelentés, ez azt jelenti, hogy fizessenek a gyalogosok, a nem dízelautósok, a tömegközlekedők és mindenki azoknak, akik dízelautóval járnak. Mert hogy nem az állam nem úgy ad, hogy az közben nem tudja valakitől elvenni. Az állam úgy tud adni, hogy azt a költségvetési hiányt, azt valahonnan neked be kell pótolnod, azt bele kell raknod.
5: De meg kell belerakni... egy teljes koncepció, most csak felháborodunk valamin, aminek nem értjük a kontextusát.
2: Nem, ez közgazdaságtalinak soha nem ez a jó megoldás. Tehát ne azt támogassam, aki nincs bajban, hanem találjam meg, és jól transferáljam akkor már a készpénzt azoknak, akik valóban rászorulnak.
5: De most nem a támogatással van a baj. Ki az, akit szerinted most kéne támogatniuk ebben a helyzetben? Definiáld.
2: Akiknek drágább lett a kenyér, akik a tömegközlekedést választják, akik lehet, hogy úgy döntenek, hogy biciklivel mennek, akik. Miért és a benzinautó és a dízelautó között valójában mi a különbség a benzinautón?
3: Hát a
2: dízelautó ára, jól van. Akkor megtámogatom azokat, akik mondjuk a közlekedést részesítik előnyben. Megtámogatom azokat, akiknél X gyerek van, és többet kell háztartásra költeni. Megtámogatom azokat, akiknek nehezebb a fogyasztást a hónap végén kifizetni, mert annyit nőttek az árak a magas dízelárak miatt, amiben számít abba, hogy a végén mennyibe kerül.
5: Most akkor menjünk végig tételesen. A bicikliseket ugye bicikliutakkal támogatták, amit ugye utáltak az autósok, ez van mondjuk Budapesten, ezt lehet tudni. Akkor a gyermekeseket ugye tudjuk, mivel támogatták. Akkor azokat, akik a tömegközlekedést választják, azokat azzal támogatják, hogy 10.000 forintba kerül a bérlet. Gondolod, hogy abból kijön amúgy a tömegközlekedésnek az ára?
2: Nem, én azt gondolom, hogy ezt a 40 milliárdot ezt el tudom úgy költeni, hogy ne a szegény, nem autózó, dízelautóval nem rendelkező támogassa a dízelautóst. Érted? Tehát ez közgazdaság. valóság, tényleg most ez jelen pillanatban ez így néz ki. De... nincs autóm, és betámogatom az én pénzemből, mert az állam fizeti, de az az én pénzem, azt, akinek van egy 148 lóerős Mercedes gépjárműve, és dízellel jár. És nekem lehet, hogy van egy benzinautóm, 13 éves, és megyek vele 3000 kilométert, neki viszont áll a garázsban, nem is a kilométerhez van kötve, de kap 5000 forintot egy 148 lóerős Mercedesre, miközben nekem vagy nincs autó.
5: De hát ez is megint micsoda.
2: Micsoda?
5: Azt mondja, hogy most érted, hogy, tehát, hogy egy embernek a helyzetét nem azt fogja meghatározni anyagi helyzetét, hogy van egy 15 éves Mercedes-e. Tehát most érted, szerintem ez egy
2: nem, nekem az a bajom, hogy a vagyon értékét egy műszaki paraméter határozza meg. A vagyon nem a műszaki paraméter lényege. De, a 150 lóerő az...
5: fogyasztást akarja meghatározni, nem? Tehát most én nem értek az autókhoz, de most tulajdonképpen arról szól ez a dolog, hogy akinek ilyen felesleges belvárosi életéhez mondjuk egy 230 lóerős autója van, annak nem fizetnek, mert azt vállalta ezt ennek a velejáróját.
2: Határozza meg a vagyon, határozza meg a jövedelem, határozza meg az autó értéke, mert az reálisabb kép, mint hogy egy műszaki paraméter, ami 150 lóerő. Milyen családi helyzetben, hogy mennyi a kereseted, mennyi a jövedelmed. Nézzük meg, hogy mennyi a jövedelem.
3: Ez lehetne igazítani.
2: Jövedelemhez igazítom, és megsegítem azokat.
3: Magyarországon mindenki minimálbérre van bejelentve a vállalkozók közül, de mégis, akkor ő is kap.
2: De oké, de hogy mégis arányosabb, hanem azt mondom, hogy egy műszaki paraméter határozza meg az, hogy te most rászorulsz erre, vagy nem. Hát azért itt vannak más elemek, ami jobban meghatározza a státuszodat, a helyzetedet, a bevételeidet, a jövedelmedet, a forrásodat, mint az, hogy neked milyen műszaki paraméteres az autód, nem így van?
5: Figyelj, én el tudom fogadni azt, hogy az egész egy rossz koncepció, meg egyáltalán csak azt érzem közben, hogy úgy beszélünk erről, hogy nem értjük a kontextusát. Tehát, hogy persze, legyen, tehát ez szar, akkor legyen szar. Akkor,
3: mondjuk csak, jobbat. Hogy, akkor mondjuk,
5: de nem is, én nem azt akarom, hogy mi mondjunk jobbat, mert rádiós műsorvezetők vagyunk, hanem akkor hívjuk már fel valakit, és kérdezz meg, hogy ezt miért hozták ezt a döntést, mert nem ismer a körülményeket. És addig meg nehéznek tartom ezt megérteni. De lehet, hogy csak én vagyok hülye, tehát ezt teljesen megyek.
2: Nem, a politika azért az sokszor ilyen. Tudod, egy hangzatos döntés, ami jól eladható, de aztán az kicsit megvizsgálod, és rájössz, hogy a felszín alatt azért ez inkább egy látszat
5: ízvizsgedés. Nincs hozzáadott értéke ennek az intézkedésnek. Nem lesz tőle könnyebb az életed, nem lesz a családnak könnyebb eldönteni, hogy hova menjen és mit tudod. Tehát egy 20 000 forint a mai világban nem egy nagy összeg.
2: Nem egy nagy összeg, de mégis szociális szempontból sokat
5: segített. Megkeresni nehéz, elkölteni könnyű, hogy mondta édesapám nagyon sokszor, tehát hogy nyilván nem ezt fogja megoldani. A kérdés, hogy ez most miért történik,
3: Hát azért, mert ugye vagy bevezeted megint az üzemanyagárstoppot, ami tudjuk, hogy nettó baromság volt, de
2: piaci alapon nem...
3: valami segítséget meg kell adni ezeknek az embereknek.
5: És akkor szerintetek mi a jobb megoldás erre? Vagy akkor legyen az, hogy mindenki megnézik a családjának a nettó keresetét, és akkor ahhoz mérten hozzácsapják.
3: Azért mondtam, hogy rohadt nehéz ebben olyan döntést hozni, ami mindenkinek jó.
5: Igen, és
2: nehéz
5: kideríteni amúgy egy családnak a nettó keresetét, mert mindenki bonyolult kapcsolatokban él.
2: Hát igen. Nem tudom, község a valódi autóhasználathoz, község kilométerhez, község jövedelemhez, de ne egy műszaki paraméterhez. Tehát van egy dízelautóm, 0 kilométert kapok, kapok 5000 forintot, 0 kilométert megyek, van egy 12 éves benzinautóm, társadalmilag mondjuk lehet, hogy szegényebb vagyok, megyek 8000 kilométert, nem kapok egy forintot sem.
3: De benzint tehát, hogy... most nem emelték, de akkor azt okay. Ne hozz be, az nem
2: akkor,
3: jó.
2: Akkor vegyük ki ezt a hasonlatot. Tehát, hogy meg tudok támogatni egy olyan réteget, akinek az 5000 forint is nagyon-nagyon sok, és akkor lehet, hogy a fogyasztásban egy kicsit besegítek neki, mert hogy ezek az árak, ugye a magas üzemanyagárak, ezek sajnos becivárognak a fogyasztásba, ezzel nem tudsz mit csinálni.
5: Hogy tehát ez megjelenik. Tehát ezt igényelni kell, gondolom, jár.
2: Ennek ugye utána járunk, megkérdezzük majd, hogy ez hogy van. Én nem is kell nagyon ezt megigényelni, ugye vannak bizonyos adatok, megnézzük, hogy kinek van a nevén az autó, hány lóerős, és utána tulajdonképpen valamilyen szinten az államkincstáron keresztül, vagy bankszámlára, vagy valahogy családokon
3: kívül. A gépjárműadót utalod.
5: Na, és tulajdonképpen itt jön egy ilyen
2: gépjárműadó adatbázis, azt hiszem ez a megoldás.
3: Ahonnan te utalod a gépjármű adót, oda utalják az 5000-et.
5: Na, itt az utopisztikus gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben nem szorulok rá, nem igényelem meg. És nyilván ugye ez meg egy furcsa hozzáállás ehhez, hogy én egy kicsit ezt is gondolom erről, hogy
3: de nincs,
2: automatikusan megkapod, automatikus. Nem kell igényelned, maximum azt, hogy csinálj ezt az 5000 forintot, te azt mondod, hogy igen, értem, köszönöm.
5: Ezen kell változtatni, akkor például ezen lehet változtatni, mondjuk azt, hogy akkor aki véletlenül besorolódik, de nem kell, nincs rá szüksége, nem ezen fog múlni, akkor ez ne kapja meg, érted.
3: Ez most egy nagyon,
5: senki nem fogja ezt mondani, igen, de én mondjuk de pont az, én az az ember vagyok, aki pont azt mondanám, hogy én akkor nem kérem, de hogy mint ahogy van egy csomó olyan kedvezmény, amit igénybe vettem, de nem vettem igénybe, mert képmutatásra tartottam volna, de van egy ilyen nyugati kultúra felé való ilyen kacsintás ezzel, hogy azt mondod, hogy te tudod magadról, hogy mire van szükség.
2: Igen, igen, abszolút, igen. Ingyen rollert mindenkinek, az egy jó megoldás. Igen, az egy jó...
5: A János kórház nem bírná el ezt szerintem.
2: Igen, a János kórházba köt neki. Köt neki mindenki, igen. Igen. Az van, tudod, hogy a magyar lakosságnak annyira nincs pénzügyi tudatossága, hogy azt nem érti meg, hogy valójában, amikor az állam ad, az tök jó, de hogy egyel tovább kell menned, és muszáj azt megvizsgálnod, hogy valamikor, amikor az állam valakinek ad, akkor az sajnos az a megoldása, hogy itt szükségszerűen mástól elvesz. Tehát mindig ti dobjátok össze a bulit. Mindig az adófizetők dobják össze, hogy az állam kinek ad és kinek nem ad. Az állam dönt valahogy, ad valahova, a többiek megfizetik a számlát. Ez tulajdonképpen ennyire egyszerű.
3: Igen, nem? De minden mást is ugyanígy fizetünk, érted? Nem csak ezt az egyet, mert akkor a gyerektelenek mondhatják azt, hogy az én adómból ne támogassák a gyerekeseket, mert én nekem nincsen, tehát én nem fog belőle kapni. Alapvetően igazságtalan a rendszer, illetve ez így nem jó szó, hogy igazságtalan.
2: De ott is elveszünk valakitől, igen. Ha valakinek igen. adunk, valakitől elveszünk. Ez egy közgazdaságtalanak, ez egy alaptörvény.
3: De most ugyanez zajlik. Érted? Tehát, hogy az összes többiben meg ott nem háborodunk föl, itt meg egy kicsit fölháborodunk.
5: Igazából ez egy, szerintem bármire ki lehetne vetíteni, és tényleg mondjuk a TB-nek egy jó sarokpontja, hogy mondjuk mennyi fizettél be TB-re, és hányszor vetted igénybe az állami szolgáltatást. Mert valójában az van, hogy aki valahol be akar kerülni egy vizsgálatra, akkor az kifizeti a magánt. De. Nem?
2: Igen. Tehát, hogy így, abszolút.
5: Hogy ez van. És azt is azért, azért tetemes összegek eltűntek az elmúlt.
2: Innen kikap gyerekek? Kikap? Zsül, hány lőr is a kocsit?
3: Benzines.
2: Látom, hogy csumákolsz.
3: Benzines.
2: Benzines? Laci benzines? Benzines, Anna? Nincs autó. Benzines.
3: Összetört. Van, de benzines.
2: Ellopták. Benzines. Ott is te mi vagy?
3: Hát benzines, hát mit gondolsz te rólunk?
2: 5000 forintot se tudunk leakasztani.
5: Én dízeles vagyok. Dízeles vagyok,
3: ott vannak a dízelesek.
2: 220 lóerős a kocsi.
3: Minek az a városba?
2: Én ma megyek be egy 149 lóerősét. Én ma elhozok egy 149 lóerős. Csak egy hónapra, 4 decemberben visszaadom.
5: Nekem azért jó jön az a kocsi. Hogy lelopják a kártyadra 2 milliót, de hogy...
2: Már tudom, már hozok egy 149 lóerős 4 éves kupé, mert nem tudom, hát most decemberig csak nálam lesz.
5: Ennyi. De amúgy szerintem én a dízemet kitartok mindenek mellette. Attól függ, nem fogok soha érte pénzt kapni és egyetem, de a dízel egy stabil jármű. Megteszem vele a napi 600 kilométert.
2: Jó sokat
5: nyugodt mész. Vagyok, igen.
2: Na mindjárt megkérdezzük Bújdosó Esztert, a holtakoni.hu ügyvezetőjét, csak hogy egészítse ki ezt nekünk, hogy hogyan igényeled, hogyan kapod meg, hogy jut el ez hozzád, mert hogy azért vannak, akik sokan érintettek, csak hogy van ez jelen pillanatban, mikor érkezik meg ez a nagyjából. Ugye hónap év végéig ez ugye 20 ezer forint, erről beszélünk, tehát ez egy 20 ezer forintnyi támogatás jelen pillanatban. Hogy mi ennek a, hát tulajdonképpen a logikája, hogy lehet ezt megkapni. Úgyhogy egy rövidre még őt hívjuk rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
8: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
9: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
10: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1.
1: Rádió 1.
13: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter, a kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: Itt vagyunk, 7 óra után, már nem, már 8 óra után, 8 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek.
3: Üdvözlőjük a dühös fideszes, dühös tiszás, dühös mihazánkos embereket. Minden lettünk.
2: Minden gyerekek, minden vagyunk,
3: tehát
2: így van.
3: Ugyanazok az emberek, más, tehát már minden, már ki a szektárs, hallásolnak ezeket.
4: Te vagy, te emeled a legmagasabbra, megírták.
3: Bocsánat, meg akartam érteni a helyzetet, elnézést kérek mindenkit.
2: Igen, itt fölteszünk kérdéseket, megbeszéltük az 5000 forintos üzemanyag árat, holnap még egy közgazdásszal lesz körbejárjuk, most csak azért hívjuk fel a holtankoljuk.hu-t, hogy elmondja nekünk, hogy kapjátok majd meg. Itt valaki egyébként azt írja, hogy jó reggelt, középosztálybeli vagyok, 13 éves autó, 3 fiút nevelek egyedül, én örülök a támogatásnak. Tehát jött ilyen is, ugye itt az 5000 forint annak a kritériumairól, hogy ez kifizeti valójában, jó vagy nem jó, szeretjük, nem szeretjük, mindenki elmondta a véleményét, és nyilván nem azzal van a baj, hogy az állam ad, csak itt voltak bizonyos kérdéseink.
3: Egyezünk meg abban, hogy kell nekünk egy igazi közgazdász, nem az, aki elővette a tankönyvét a gimnáziumba, és aki kontextusba helyezi az egészet, és majd utána elítéljük.
2: Így van, így van, így van, így van, így van. Kapjanak minél többen 5000 forintot, tehát Isten őriz, hogy tőlük elvegyük, csak elmondtuk, hogy, vagy én legalábbis, hogy mit gondolok, de ti is máshogy látja, mindenki máshogy látja, tök jó, de most aztán itt ránk borult a vödör, tehát itt már mi hazánk rádió vagyunk, meg minden vagyunk, de ugyanakkor ez sok embert mozgat, és erről mi akkor is fogunk beszélni, az néhány hallgatónak tetszik, vagy nem tetszik. Eszter, Bújdos, Eszter, jó reggel, ciao, ciao.
5: Sziasztok, szia Balázs, Bújdos. Jó?
2: Bújdos, itt Bújdos az Eszter.
4: Ezen kezeli a neveket, te is tudod, volt már pár ilyenünk.
3: A sajátjával sincs rendben.
2: Igen, bocsánat, Bújdos. És én évek óta Bújdosó Eszternek mondanak mindig?
5: Nagyon gyakran, igen, ebből van. A Bújdosból van kevesebb, a Bújdosóból meg több.
2: Tűrted évekig, de most azt mondtad, hogy na eddig, és nem tudom, most már szólok ennek a szerencsétlen, hogy nevezzem, jegyezze meg a nevemet. Helyes.
3: De még az fontos kérdés, hogy a Bújdosok elítélik-e a Bújdosókat?
5: Nem, egyáltalán nem. Hát mi vagyunk kevesebben, mi vagyunk a különlegesebbek.
2: Nagyon helyes. Jó, most nem arra kérünk, hogy közgazdaságtanilag ezt tedd rendben nekünk meg, hogy jogos, nem jogos, ki kapja, hogy kapja, mi a baj ezzel, mi a jó.

0: ebben az intézkedésben, ezt holnap tovább görgetjük még egy pillanatra. Inkább csak bennünket a gyakorlati rész érdekel, mert itt sokan kérdezik, hogy hogy kapják meg, hogy érkezik meg, kell-e valamit igényelni, mi a helyzet?
1: Hát szerencsére most ezt úgy találták ki, hogy adminisztratív feladata ezzel igazából csak a NAV-nak lesz. Tehát nekünk nem kell nyugtát vagy számlát kérni a benzinkúton az adott tankolásról, hanem egyszerűen automatikusan történik majd az utalás a NAV részéről, és ezt ők a gépjárműadó nyilvántartás alapján fogják tudni megtenni. Tehát az a magánszemély, akinek a nevén a törzskönyv alapján van egy dízel jármű, annak automatikusan már októberben az első 5000 forint majd érkezni fog, és aztán a következő 3 hónapra vonatkozóan is majd folyamatosan érkezik ez az utalás. Az még nem teljesen egyértelmű, hogy ez majd hány részletben érkezik, de januárig egész biztos, hogy az a 20.000 forint az meg fog érkezni. Hát bankszámlára elsősorban, tehát ami alapján, vagy arról a bankszámláról, amiről mi utaljuk a gépjármű adót, arra fogja a NAV nekünk visszautalni ezt a havi 5.000 forintot. Hogyha volt változás ebben a bankszámlaszámban, akkor azt nyilván érdemes a NAV felé jelezni, hogy jó helyre érkezzen az utalás. Hogyha valaki pedig nem bankszámláról utalja ezt a gépjárműadót, hanem mondjuk nem tudom, befizeti a bankba, akkor ott postán érkezik majd meg ez az 5000 forintos támogatás. Úgyhogy nincs vele dolog, tényleg ezt a NAV a gépjárműadó nyilvántartás alapján majd fogja tudni intézni, úgyhogy nekünk igazából ez a dolgunk, hogy ha dízelautónk van, hogy tankoljunk, és nyilván majd várjuk ezt az összeget.
2: És akkor a 150 az most úgy 150, hogy a 150 lovas még beleesik, vagy csak a 149-es, mert ugye úgy szól a hirdet, mi 150 ló alatt.
1: Így van, tehát egy 119 lóerőshez bele fog esni, így van, de hát igen, ezt a határt ezt meg kellett húzni valahol, ja. És azért így is 1 millió dízelautó tartozik bele, és azért ez nagyjából a dízelautóknak a 80%-a itthon. Biztos, hogy lesz olyan új hibrid, ami 149 lóerős, és nem a gyereket hordják az autóval az iskolába is igényelheti. Van azért egy-két olyan egyterű, nagyobb családi autó, ami meg mondjuk egy 2 literes motorral van ellátva, és mondjuk a gyerekeket hordják vele az iskolába, és 170 lóerős nem esik bele, de talán azért egy nagyobb merítés van most ezzel a határhúzással, vonalhúzással a dízelautósokból.
0: Oké, Eszter, köszönjük, akkor ez mindenkinek tiszta, hogy kapja meg, egy ilyen rövidre hívtunk. Tudjuk, hogy te otthon vagy kisgyermekkel, ugye?
1: Így van, 3 hónapos a kislányom.
0: Gratulálunk akkor jó.
1: Köszönjük.
0: Jó gyermekezést.
2: Próbál kijönni abból, hogy elrontott a neved, ezt csak azért hozta be.
0: B. Eszternek nagyon szépen köszönjük a megszólalást.
1: Köszönjük
0: szépen, igen. Csak akkor jöjjön egy-két komment, csak így az előző fél órára beszéltünk. Az Eszter kisgazda, szemét mi épesek? Tiszás Feri és Eszter, jó reggelt, középosztálybeli vagyok, megérdemlem, higgyetek el. Mennyi mindent adnak, várjál, hol van, itt van. Szemét mi épesek, ők tehetnek róla. Így van, Eszter, igazad van, Balázs, teljesen vakon vagytok. Tiszások vagytok, mint veszetek.
2: Ferinek nincs igazad.
0: Ferinek nincs igazad.
2: Bezzeg a múltkor még a másik szekeret fújtátok.
0: Igen.
3: Szeretném mondani, én tényleg kisgazdának érzem magam egyrészt. Nem azért, mert soha életemben nem gazdálkodtam, és egy uborkát tudok életben tartani, de nem azért, de a föld nem hazudik. Ennyit szeretnék mondani.
0: Hogy a föld nem hazudik.
3: Igen, ezt a szlogent én találtam ki, és nem fog addig nyugodni, amíg nem lesz ehhez egy pártom és egy csapatom.
0: De egyébként ez tetszik ez a mondás. A föld nem hazudik.
3: Ezt nem mondta, hogy így akartam indulni a választásokon? Kisgazdapárt színek.
2: A
3: föld nem hazudik. Kisgazdapárt.
2: És én sem.
3: Nem én nem hazudok. A föld nem hazudik.
0: Gyerekek, van egy jó kulcsos játékunk, jó? Lehet bombázni Annát. 0-23-111-111. Intézkedni, telefonálni, próbálkozni, mert ennek a megszólásnak a végén még valaki kap egy kulcsot. Kap egy kulcsot, és októberben pedig nyitjuk majd a konténert. Októberben, majd tudjuk a dátumot is, hogy mikor nyitjuk a konténert.
2: De nem áruljuk el.
0: Október. Elbízzátok magatokat, így van. Úgyhogy október 6-án talán azt hiszem, hogy 9-én egy pénteki napon nyitjuk a konténert, jó? Feri amúgy is DK-s, úgyhogy ő nem mondjon semmit. Köszönjük szépen.
3: Hogyan Klára?
2: Nagyon-nagyon. Te ma reggel, ahogy ott hagytam az ágyikóban, 2 puszival, nagyon imádta. Van a konténerben egy új Cupra Raval elektromos személyautó.
0: Hoppácska.
2: Ez 12 millió forint körül van. 4 fő részére családi pihenését és szakaszállása a félpanzió Kolping Family Resortban. Ez egy M, és egy MS Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag.
0: De ez addig bővül.
2: Hát bizonyám.
0: Micsoda.
3: De mi nem teszünk bele semmit.
0: De magunkat.
3: Atist.
0: Magunkat. Be,

0: ugrom, oda ugrom, itt nyaralok, ott nyaralok, de hát muszáj ezt engedni, hát, mert elment, úgyhogy ma már jön, úgyhogy a héten nyakába kapja Jóni és Lingen masszázs leszervezését, amit aztán látványosan Zsülön itt egy ágyon be is mutatunk természetesen.
1: Elvitte most a férjét altatni, most azon, hogy így jaj, szerelmes, három napot eltöltünk Báriban, aztán elkaradjuk, aztán majd meglátjátok, mi lesz.
0: Hazajön, és olyan Lingamot rakunk be, meg Jónit, ezt ígértük, nem felejtettük
1: el. Ájútra fogják jónizni.
0: Úgyhogy ez megvan. Na gyerekek, kiderült, képzeljétek el, amíg itt jönnek a telefonok, beszéljünk erről egy kicsit, hogy mennyit költenek a magyarok OnlyFans-re, ugye? Na és akkor kíváncsiak a számokra. Nem eleget. Ugye ez az OnlyFans oldal, ez egy olyan oldal, ami elképesztő bevételt csinál, tehát csak 26-ban 2700 milliárdos bevétele volt. 2700 milliárd forintnyi összeget költöttek el.
2: Ez nem a magyar.
0: Nem, ez a 8 milliárd, ja, az éves bevételük. Igen. És kiderült, hogy mennyit költenek a magyarok. Vagyis, ha neked van egy kedvenc modelled, szereted a lábakat, a vádlikat, a füleket, vagy szeretnéd, hogy valaki levetkőzön, vagy ledobjon a ruhát, akkor te erre fizetsz. A másik oldalon meg ebből nők és férfiak ugye jól keresnek. Ez az alapszolgáltatás, ez így indult röviden, mindenki tudja, hogy mi ez az OnlyFans.
2: Az első kérdésem az, hogy ebből a magyar óriási pénzből te mennyit zsebeltél be a lábujjaiddal?
0: Én elmondom neked, hogy talán 100 dollárt vagy 60-at.
2: Az nem rossz, nem rossz. Akkor ha csináltuk volna, mennyi a magyar költés? Tehát mennyit költöttünk mi magyarok?
0: Na, tessék, mindenki mondtad egy összeget. Körülbelül most az MK azt mondja, hogy 100 milliárd dollár. Tehát csak mondom, hogy 2700 milliárd forint az összköltés. Mennyit költenek szerintetek magyar háztartások arra, hogy feleség mellett, férj mellett, barátnő, barát mellett, macska mellett, gyerek mellett, és persze vannak a szinglik, ne gondoljuk, hogy csak ők használják, titkosan felmenne OnlyFans oldalakba titkos cseteket, pénzfizetős történeteket.
1: Van itt, akinek van amúgy OnlyFans
0: oldalak?
1: Mert egy Balázson kívül kérdezem.
0: Zsül, mennyit kerestél a köldököddel eddig?
2: A köldök szösszöddel.
1: Én azt tippelem, hogy szerintem 1 milliárdot elvertünk, eltapsoltunk.
0: 1 milliárdot elvertünk. Aha, tehát 1 milliárd...
1: Jó, legyen 2 milliárd.
0: 1 milliárd forintot. Aha.
2: Én akkor maradok az egynél, mert nekem is az volt, szerintem ilyen 1 milliárd körüli lehet.
0: Uh-huh. És hányadik helyen állunk ezzel Magyarországon? Azt is megtippelhetitek?
1: Utolsó.
0: Tehát szarul keresünk, szarul költünk, és utolsó helyen vagyunk.
1: Igen, és Uganda is megelőz minket.
0: Mert hogy van egy lista, hogy kik költenek a legtöbbet egyébként Európában. Mi a 19. helyen állunk.
1: A hányból?
0: Hát gondolom, a hány európai országban?
1: Ja, ez is Európa.
0: Ez most csak egy Európa.
1: Igen, oké, bocsánat. Elnézést.
0: Évente megközelítőleg 10 milliárd forint, gyerekek.
2: Mi?
0: 10 milliárd forintot költünk. 30 millió dollár, ugye
1: na
0: az árfolyam függő, 9-10...
1: Aki forintot a dízelautójához, figyelje magát.
0: Elkölt a magyar 10 milliárdot OnlyFans-re, de közben tartja a markát az 5000 forintért. Egyébként vannak rászorulók, még egyszer mondjuk, akik megérdemlik, és kapják is meg. 10 milliárd...
1: Ez az OnlyFans-re vonatkozó?
0: igen, 10 milliárdot költünk.
1: Csak rászorulók vannak az OnlyFans-en.
0: Mennyi ebből Budapest? Tessék? Részletes az kimutatásom van.
2: Egy milliárdból...
0: 10
2: milliárdból legalább, hát 4.
1: 5 a fele.
0: Uh-huh. 4 milliárdot költünk csak Budapesten. Ezzel az európai városok között följöttünk a 12.
2: Ez
0: helyre. Budapest iszonyatosan durván OnlyFans-ezik, 4 milliárdot költünk a 9-10 milliárdból, és ezzel az európai városok között a 12. helyen vagyunk.
1: Mi bű, srácok? Engem az érdekel, hogy ezt a pénzt, amit ráköltöttetek, nem tudtam volna venni bele egy robogót?
0: Na itt van, ugye? Nem tudnám megtakolni az autót, igen.
1: Hogy valami legyen. De tényleg, ez gondolva ennyi pénz.
2: Az lenne még jó, ha tudnánk, hogy hány ember költötte a 10 milliárdot.
0: Igen, hogy körülbelül mennyi magyar OnlyFans felhasználó lehet.
2: Négy, de ők nagyon aktívak.
0: Igen. Itt azt mondják, hogy a becslés szerint Magyarországon 10 000 felnőtt lakosa évi 35 000 dollárnyi OnlyFans költés jut. Ez lakosság átlagra fogyasztva kb. 4 dollár felnőtt per év. De ugye nem OnlyFans ez itt mindenki, van, aki meg nagyon sokat. A magyar lakosság része nem fizet OnlyFansért, viszont Budapest nagyon kilóg ezzel a 4 milliárddal, mert hogy borzasztó sokat költünk, és hát ez európai átlagban is nagyon szép eredmény.
2: Mitől lehet az, hogy Budapesten többet költenek? Itt van rá pénz, nagyobb szerintem... az érdeklődés, nyitott a budapesti ember.
1: Engem nem
2: arra,
1: ez érdekel,
2: hogy...
1: küldjétek már a legjobb accountokat. Hogy nézzem már, hogy mire költitek a pénzeteket.
0: Tényleg, mert... Gyerekek, tényleg, oké, valljátok be őszintén, és most ez nem... Szexuális tartalom, semmi rosszat nem mondunk a gyerekeknek, egyelőre. Ne ijedjen meg senki egyelőre. De most, valljátok be, drága férfi társak és női társak, csak valljatok. Mire költetek?

0: az OnlyFans-en. Van egy láb, amit követtek, van egy köldök, van egy fül, nem kell aláírni. Kíváncsi csak arra, hogy nők vagytok, vagy férfiak.
1: És mennyit?
0: És mennyit?
2: Mennyi megy el?
0: Tehát havonta mennyi megy el, és mi a topik, amit néztek, mert ugye itt azért nem csak durva dolgok vannak. Itt
1: ha tényleg... jót írtok, megcsináljuk.
0: Itt lehet, hogy valaki vállakat néz, vádlikat, köldököt, lábfejet. Tehát nem, tényleg nem mindig arról szól, hogy itt van. De vannak ilyenek is. Jó? Kinek, ki mennyit költ, ki mit követ, ki kit követ, és nagyon érdekes, hogy a nők kiket követnek.
1: Én mert hét ebben éve a költ... követek egy köldököt.
0: Én már 400 dollárt.
1: De ő boszolak nálunk, de ezek minden köldökérek.
0: Igen. Egészen durva. De hogy tényleg, mire költötök egy? Mire költünk el 10 milliárdot? Arra, hogy vetkőzz babám, és erre elkölt a magyar 10 milliárd forintot. Igen,
1: tudom, jön Balázs. Az van, hogy ide jönnek a külföldiek a szexturizmusért, rájönnek, hogy ahhoz szóba kell állni a magyarokkal, ugye, hogy szexturistáskot ugyanak, úgyhogy inkább egy Airbnb-ben fekszenek, és OnlyFans-eznek. Szerintem ez történik.
0: Ez történik? Igen?
1: Igen, mert ugye csak azt nézik, hogy ugye mi az IP cím, amiről használod, nem?
0: Igen, hogy mi az IP cím.
1: Akkor ja, ez a külföldiek.
2: Nem is mi vagyunk.
1: Hát ez mi? Nem mi vagyunk, ez én a lusta szexturisták.
0: Nem, 3 millió látogatása van havonta az OnlyFans-nek Magyarországról. 507 ezer desktop, 2,5 millió mobil, és ez ugye nem 3 millió fizetőt jelent, mert van, aki többször megy, de hogy iszonyatosan aktívak vagyunk. Az OnlyFans adta ki az adatokat, nagyon aktívak a magyarok. Nem tudjuk, és nem mondják meg, hogy hány magyar előfizető van, de a becslés az OnlyFans szerint, hogy nagyjából 9-10 milliárd maradott náluk, és nagyon szépen köszönik.
2: Nagyon örülnek. Na, jó,
0: kemény gyerekek, kemény.
1: Van egy hallgatónk, aki fixen 100 dollárt havonta Molnár Anikóra költ.
0: Ó! Hát akkor inkább ad egy gyermek alapítványnak.
2: De ő ezt szereti. Hát most
1: de azt nem kapja meg. Azt nem kapja meg a gyermek alapítványtól, amit a Molnár Anikótól megkap, és ez jól van így.
0: Igen.
1: Maradjunk ebben a
0: nem mossuk össze a gyermekeket segítő alapítványokat Molnár Anikótól, de ő bevallotta, ne bántsuk. Tehát 100 dollár megy Molnár Anikónak. Van már 100 dollárunk a 10 milliárdból, amit megfejtettünk. Jó, hova megy a másik 9 milliárd? Mire költötök? Csajra? Pasira? Miről szól az előfizetés? Jó? Küldjetek el nekünk, nagyon kíváncsiak vagyunk. Amit be tudunk olvasni, azt beolvassuk.
1: Amit nem tudunk beolvasni, annak is örülünk.
2: Hogy mondjon egy jó éjszakát egy szexi csaj.
0: Na.
2: 40 ezer havonta.
0: Engem ezek a költések érdekelnek. Tehát nem az, hogy igen, levetkőzik a csaj, és akkor nézem, ilyet már százszor láttunk. Jó éjszakát mond neki egy szexi csaj, havi 40 ezer forint.
2: De minden este te fölcsatt OnlyFans, és ott van egy lány, aki esetleg lenge öltözetben, azt mondja, hogy jó éjszakát.
0: Vagy a hangja jó, vagy lenge öltözetben azt mondja neked, hogy jó éjszakát kívánok, ez 40 ezer forintot elkölt rá volt. Megvan az a 9
1: meg
0: milliárd.
1: A karrier döntéseimet.
2: Igen.
0: Vagy
1: jó
0: éjszakát, van...
1: te majom! Ez mennyit érne nektek meg?
0: Igen, jó éjszakát, te majom. Igen. Azt mondja, én egy olyan szolgáltatás, de írjátok le, hogy mennyi gyerekek, én egy olyan szolgáltatásért fizetek, ahol egy mami elmondja, hogy mennyire kicsi vagyok, ronda és gusztustalan.
2: Mennyit költesz?
0: Nincs benne fotó, mennyi a pénz, azt is írjátok meg,
1: hát,
0: jó?
1: Figyelj, az én családomban születtél volna, nem kéne fizetni az...
0: A beszület Eszterékhez gyerekkorod óta meghallom.
2: Igen, na most kapaszkodj.
0: Mennyit költesz rá, és mire költöd, és nem a hagyományos vetkőzés, mert az minket nem érdekel. Tehát ez nem gond. Igen?
2: Most kapaszkodj, férfi 37 éves írta. Igen? Uh-huh. A csaj a köldökébe keneget mindenféle ragacsos, slájmos anyagot. Soha nem láttam a fejét, vagy az egész testét, csak a köldökét, amiben keni a ragacsos anyagot. Havi 40 ezeren megy rá.
0: Na ezt mondom.
2: Mi van?
0: De ide, hogy ezt mondom, hogy az OnlyFans azért nem csak az, hogy oké, ott egy ócsé levetkőzik, kivizetem, hogy nagyon sokan vannak így ráindulva, hogy nincs benne szex, se erőt, egy köldököt látsz, és valami történik, és kifizet rá 30-40 ezer forintot.
1: Köszönöm, hogy megnyitottátok a köldök topikot, mert még soha nem beszéltünk a köldökről. De például mondjátok már, hogy miért csak az embernek van köldöke?
0: Hát ez most kicsit félrevitt.
1: Igen,
0: most anyám bejött a szobába, és azt mondta, hogy még a házi bulinak is fölkapcsolta a villanyt, és mondta, oké, mama, megyünk.
1: Hogy azt mondanád, hogy hogyan tud elhatalmasodni valakinek köldök imádat. Igen, de hogy amúgy csak az embernek van köldöke.
0: Nem, az állatoknak is van köldöke.
1: Igen, hányszor nyúlt ebben a macskát köldökébe eddig?
0: Nincs a macskának köldöke.
2: Hát van, jó, csak ezt visszatérünk 9
1: után. Jó, most megkeressük az OnlyFans-t, és 9 után csak a köldökről fogunk beszélni.
0: És mit már a személyre, ha mondta 200 dollárt költök? Dávid küldte neki. Azt a mindenségit neki.
1: Én modell vagyok az OnlyFans-en, és szűrös hónaljas kontentet gyártok, imádják. 5000 követőből 3 biztosan magyar-angolul gyártok kontentet. 32-es.
0: Tehát valaki akkor Magyarországról is, mert hogy van magyar követője, lát egy hónaljat, ami szűrös, és erre elkölt 20-30-40 ezer forintot havonta, ahogy egy köldökre is elkölt. Így azért hamar kijön a 10 milliárd, amit elköltünk.
2: Hát most egyelőre a beérkezett SMS-ek alapján 40-50 ezer az átlag, amit ezek az emberek költenek. Ugye 40-eket költöttek el.
0: 40-eket elköltött arra, hogy valaki. És az erotikusan mondja a mesét? Vagy olyan a hangja? Vagy csak szexi a hangja a csajnak, és ő mond neked egy mesét?
1: Egyszer volt, hol nem volt.
0: Igen. Csak kérem, hogy ide szóltam is.
1: Ez a BDSMS.
0: Igen.
1: Hát egyszer egy kis csikó.
0: Igen, tehát hogyan mondja, igen. Nem is értem, megmondom őszintén, de hogy tényleg jó. Jó, gyorsan van egy telefonálónk, ő elmondja nekünk a szlogent. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Henny vagyok Miskolcra.
2: Ki?
0: Henny.
1: Mi az ön autódnak a neve?
0: Mi a helyzet, Henny?
1: Hány feliratkozód van?
3: Minden rendben. Tessék, nekem nincs feliratkozó.
0: Igen, az OnlyFans témában itt van.
3: 8 éves kisfiamra.
0: Az OnlyFansből. Nem, csak egy telefonos játékra jöttem.
1: Én összezavarodtam, azt hittem, hogy megszólaltam.
0: Ne tagad, Henny, mióta OnlyFans ezzel mennyit keresel vele? Nem. Na, tudjuk, hogy el akarod mondani.
1: De úgy gondolom, hogy nem volt. Sziasztok, Henny vagy.
0: De egyébként tényleg olyan volt, jól beillett a contentbe. Jól van. Figyelj ide, Henny, kulcsot szeretnél, te ilyen kis aranyosan jöttél itt közben, kedveset játszani.
3: Igen, abszolút. Szeretnék a konténeres játékra jelentkezni.
0: Mm-hmm. Nagyon jó. Mondj egy szlogen nekünk gyorsan.
3: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
2: Ez az!
0: De nehéz játék ez. Jól van. Oké, van neked is egy kulcsod akkor. Jó, és október 9-én köszönöm. Találkozunk. Tedd szabaddá magad.
3: Törgök a hátamon.
0: Jó? De azt írják, hogyha OnlyFans-eznél már előfizetnének rád.
1: Jó,
3: hú, ezt már mondták többen is.
0: Figyelj, este elmondasz egy mesét, hallod, ilyenekre költenek a magyarok 10 milliárd forintot, hogy valaki mondjon nekik este mesét. Ha mondasz egy mesét, keresel egy kicsit kiegészítést.
3: Engedélyt kérek rá majd az uramtól.
2: Jó, kell.
0: Semmi.
1: Ahogy nem tudod, mi különbséget tenni egy gyereknek mesélsz, hogy az online livestreamer, szóval most hogy mondja meg?
0: Igen, nincs különbség.
3: Hát ebben van valami, igen.
0: Igen, de tényleg jó az orgánum, jó a hang.
3: Ó, köszönöm.
0: Jól van, na akkor ott találkozunk.
3: Köszönöm, ott találkozunk. Sziasztok!
0: Oké, ciao.
2: Nagyon sok ajánlatot kapott, Henny.
0: Egyébként ide férfiak is csinálnak kontentet? Írja már meg valaki. Mi a férfi kontent? Tehát a nőknek mi kell?
2: A láb például.
0: Egy férfi láb, egy férfi kar, egy szőrös mellkas? Tehát én most például... nem klasszik szexot. Mi a kontent egy férfitől?
1: Kérhetek, én azt szeretném, hogy olyan kontent legyen, hogy ilyen filmesten nagyon szőrös mellkasú férfiak füvet nyírnak.
0: Igen.
2: Én aztán,
1: de úgy, hogy tényleg is, hogy ilyen nagyon izmos alkarjuk legyen, és akkor így lehajol, és akkor beleönti az üzemanyagot.
0: Aha. Hát ha láttam már kertészt nálunk, az nem ilyen. Szóval, nem, hogy nem ez egy klasszik ilyen ide a fejben, ami aztán megjön Lajos a fűnyíróval, mérgelődik nagyon, hogy elromlott a fűnyíró, és elakadt a hosszabbító, amit elvágott. Tehát,
1: igen, Tivónak is van még itt fejlődni, de
0: nem teljesen
1: szívesen ilyen. Látjuk őket tovább.
0: Na jövő mindjárt, 8:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
1: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka! Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait? Vajon mekkora a lába Lady Gaga-nak? Kinek az

0: nem segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
12: Anya, kapar a torkom!
13: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
14: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: Önnek a Protexin kell.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
2: 3.9 lesz pontosan, 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és Dejtman játékunkra lehet egy D betű segítségével jelentkezni, mert bár egyébként itt vicces lenne, írjátok már egy Dejtman, és akkor megnézzük, hogy
3: hányan tudják helyesen leírni.
2: Hány megoldás jön a Dejtman játékunkba. Azért mondtam, hogy csak próbálok egyszerűsíteni, egy D betű, ne bonyolítsátok meg, nem azért, mert nem tudjátok, de egy egyszerűbb, így elkülditek D betű. SMS-ben jelentkeztek a játékra. Itt kérdésekre kell válaszolni, és mert gyerekek, itt komoly 100 000 forint értékű Dejtman utalmány, ami aztán feleződött, meg negyet elődhet, meg harmadolódhat. De nagyon egyszerű, 100 000 forintos Dejtman utalmányunk is van, úgyhogy tele vagyunk ajándékokkal. És ugye itt arról beszélgettük a hírek előtt, hogy miközben itt 5000 forintos családi támogatást kapnak a dízelt hajtók, ugye ezt is megbeszéltük, nyilván nem mindenki, meg nem mindenhogy, minden formában. Közben kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest körsen durva 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
3: Hoppá!
2: Havonta!
3: 4 ezer euró, 4 szerz, 1,2-3.
2: Nagyon mellé lőttük.
4: Én kb. Ennyit költöttem le, 40 szőrös a hónapja.
3: Látod? Egy hónap alatt visszahoztam.
2: Ez nagyon nagy hiba volt.
4: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
2: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello Szandi, jó reggel, ciao.
3: Hola!
4: ¿Cómo está?
2: Buenos días, chicos. Vamos a la playa, chicos. Vamos, chicos. Vamos.
3: Vamos a la playa.
2: Vamos a la playa, chicos. Eltűnt. Mi a helyzet? Eltűnt. Hát eltűnt.
3: Hát jött egy bejövője OnlyFans-en, keresett
2: pénzt. Valószínűleg éppen becsengedett egy kis eurót.
4: Valaki a cipós játék iránt érdeklődik. Van cipójáték,
2: igen. Jó, Dickman és a Dejtman. Így van, erre lehet jelentkezni. Hová tűnt a csika? Vagy a csikosz, vagy kitűnt el?
4: Ez zavarba jött.
2: Na, Szandi. Hello, Szandi, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt!
2: Spanyolországban szemtelenkedsz? Ott élsz?
5: Igen.
2: De jó, neked merre? Tengerpart. Merre vagy?
5: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
2: Ilyenkor párban mind a két hónajszőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
5: Nem, mind a kettő.
2: Meg is hát, hogy a jobbat szereted, levágva, tudod, ez is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
4: Ez mennyire szép lenne, pedig ez a magánéletem.
2: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
5: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
2: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
4: Vagy egy hónapszűr oldala?
5: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
2: Ja, értem, és te nevettél
5: ezen. Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
4: bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
2: Okay? Fül. Szemöldök.
5: Igen, tehát ebbe a fétisben minden. Tehát, amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném, még sose láttam milyen, mert ugye mióta van azóta mindig leborotváltam.
2: Oké, ugorjuk egyet az időbe, megnőtt, oké, hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy igen, miből lesz pénz?
5: Pontosan, minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülöttől kezdve.
2: Ne csináld, hogy belenyúltam.
5: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan, milyen, hogyha hozzányúlsz.
2: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
5: Igen,
2: tehát, valaki...
5: igen.
2: Látszik az arcod?
5: Igen. Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
4: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
5: Nem, nincsen, tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
2: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja?
5: Igen.
2: Vagy...
5: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
4: Jó, mondom.
2: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re.
5: Négykor kell. Kreatívnak kell lenni.
4: Figyelj, kérdéseim vannak, ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
3: speciális ütés?
5: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családdal tudom.
4: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy tobban, ugye, amiben kilóg a kutya,
5: megcsinálom.
4: És alatta a hónod alatt van egy baguette, és a francia sapka.
5: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
3: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni?
5: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, amit tetszik neki, azt megveszi. Mert kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
2: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz a honlajdon.
5: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, aha, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
4: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
5: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
2: Tehát címenet nem adott ki.
4: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja neked.
2: Én nekem borotvált az a baj.
5: Rendben.
2: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül, csak nem akár pontosan megmondani, csak nagy nagyságrendileg.
5: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
2: 3-4 ezer euró.
5: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
2: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdulsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
5: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik, ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
4: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
5: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért az eléggé.
2: Azt írva, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
5: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
2: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, az arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
5: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
2: erősíteni. Mutasd a hónajad is közben, tehát ez volt a kérés.
4: De hónajad fingani,
5: vagy rendesen fingani? Igen, vagy csak nyilván
2: De hónaljal? Tehát, hogy tedd be a kezed
5: nem,
2: és a...
5: Nem, ez a rendes, és közbefésüljem a hónaljam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
4: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
2: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki $500.
5: Igen,
2: vagy
5: igen, és ez hát nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben. De
2: kopaszra borotvával.
4: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnám. Ja.
5: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolám.
2: Azt a mindenségét neki.
3: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
5: Három év. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el.
2: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez azért ez egészen döbbenet.
5: Hogy... Nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a rész.
3: Mi van még fönt, akkor te ismered ezek szerint a mély bugyorokat.
5: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábas kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
2: Egyébként, milyen érdekes tényleg.
5: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát, hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
2: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok. Folyamatosan bunyóztok Debrecenbe egy hátsó kertbe, és kerestek 5-6000 eurót.
5: A giantness, az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát, hogy te egy óriás vagy, és a másik fél, az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kamera szögekből, te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vígasztalak.
4: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
2: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
5: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól áll.
4: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
2: Helyen dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, helyett, hogy csak agyontapostál törpéket. Érted?
4: És közös képviselővel fogunk
2: kezdeni. Kerestél 10-20 eurót havonta. Ezt na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelen, meg mutogatja magát, az a halálbanál is meg tök unalmas.
5: Nem, mindenki erre ezt csinálja, fizetnek. kell valami extra.
2: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
4: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy szerintem sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giant, ezt mi gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón. És kérdeztem, ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
2: Jézus, és az igazgató az ölembe ülne?
4: Igen.
2: Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
4: Tudom, ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
2: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dili. Na jól van, Szandi. Na jól van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dejkma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
5: Köszi szépen, sziasztok.
2: Még egy kérdés, Ani, adómentes?
5: Nem.
2: Adózol?
5: Ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
2: Menj nyugodtan, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
5: Muszáj, nagyon utána néznek.
2: Utána néznek. Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
5: Nagyon szívesen, sziasztok.
2: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet $30, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
4: De semmi.
2: Mire mindenki meg van őrülve.
4: De hogy itt ülök a nagy pénzen.
2: Itt ülsz, és ma itt még nem tapostál agyon két kis óvodást.
4: Valaki a vadonjani számát adja már meg.
2: Nem adtál le 4000 euróan két taposott törpét.
4: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
2: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
4: De birkózás kell, birkózás.
3: Na, gyerekek. Hát szerintem kezd Annával.
2: Azt mondod, nem, apró embert kell. Apró ember.
4: Most két embert most... bántottatok, és mind a kettő Anna volt.
2: Igen, apró emberke. Dejkman játékunk, itt van a Dejkman játékunk. Éva, szia Éva, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello Éva, mi újság Éva?
6: Dolgozom, fóton vagyok.
2: Ki dolgozik még, mikor emberek a hónajukat árulják 4000 euróért? Hát nem szabad dolgozni.
6: Húj, ne, ez gusztustalan ungarító.
2: Hónaj, kistartsa. Semmi nincs egy hó, ez szőrös hónaj, hát azért ennél vannak durvább dolgok. De mit szólsz, ebből emberek 4000-5000 eurókat keresnek?
6: Hát van, akinek gyomor kell hozzá, hogy ilyet is csináljon, meg egyrészt, másrészt nézzük azért a másik oldalát, hogy úgymond okos is, mert hogy valamilyen szinten a testét felhasználja, hogy pénzt csináljon belőle, és van, akinek van rá erre igénye.
2: Igen.
4: Hát összefoglaltad az elmúlt három
2: évben. Jól foglaltad össze, igen. És azt írva, hogy Zsűr meg csak hallgat és hallgat. De kis hónajás, aztán tudom, hogy nagy dolgok vannak. Na figyelj, kérdéseket adunk, figyelj ide. Három válasz esetén segítség nélkül 100 000 forint, egy segítséggel 75, két segítséggel 53 segítséggel pedig 25 000 forintot nyerhetsz. A segítséged lehet az, hogy felezünk, a segítséged lehet az, hogy mi segítünk, vagy pedig felhívunk egy celebet. Jó? Minél több kérdés. Jól megválaszolsz, annál több pénzt nyersz.
3: Na?
2: De csak egyszer lehet egy segítséget igénybe venni.
6: Jó. Rendben.
2: Mehetünk?
6: Igen.
2: Így szól az első kérdés, Feri. Lúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
3: ikonikus, kristályokkal díszített zoknia vált legendássá, és került később árverezésre $60,000. A válasz: Michael Jackson, B. Elvis Presley, C. Freddie Mercury, D. Elton John.
2: Na,
3: tudod-e magadtól?
2: $60,000 legendás zokni.
3: Kristályokkal díszített.
2: Kinek zokni volt zoknia? Jaj, Éva, Éva. Nem segítünk. Akarod, akkor segítünk. Felezünk, mi segítünk, felhívunk egy celebet.
6: Felezzünk.
3: Felezzünk. Jó, akkor elveszünk kettőt, marad Michael Jackson és Freddie Mercury.
2: Na?
6: Akkor Freddie Mercury.
2: Jaj, ne. Fehér zokni, kitáncolt fehér zokniba, a popkultúra és a poptörténelem legnagyobb csávó, és 30 évig egy fehér zokniba táncolt.
4: Az egyetlen férfiaknak jól áll a fehér zokni.
2: Na?
3: Na?
2: Ha nem Freddie Mercury?
6: Michael Jackson.
2: Így van. Éva, ott maradsz fotón, ahol vagy, az mi nem baj, de hogy nem nyertél nagyon semmit. Nincs Michael Jackson.
4: Most mi van? Ezt a drámai csinált, ne folytassuk.
3: Marad a hónajszőr az OnlyFans-em.
2: Marad a hónajszőr.
6: Sajnáljuk. Nem.
2: Éva, Éva.
4: Pedig ez az okni, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon.
2: Hát a Michael Jacksonnak a fehér zoknia.
6: Igen, de én más nyára gondoltam.
2: Meg. Hát az is nyára. Vagy Haris nyára?
6: Ne.
2: Jó van, köszi Éva, puszi.
6: Köszönöm,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Na jó. Nem volt nehéz, de hát ez megmaradt.
2: Ennyi, gyerekek, ennyi.
4: De most akkor lábas content lesz végig az egész Dejtma játékban, mert akkor én erre vagyok.
2: Csak kérdezem. Egész héten lábbal, zoknikkal, cipőkkel kapcsolatos kérdések jönnek.
4: Nagyon szeretnék, úristen.
2: De jó volt ez a Legyen Ön is Millió, zene, hanghatás alá, feszültség, nagyon-nagyon jó volt. 2:09, itt vagyunk a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új Kupla Raval elektromos személyautót?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik Rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, S.I. Na? Melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Itt vagyunk, 9 óra után, 10 perce, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, mindegy, majd átértelmezzük itt a versenykiírást, hogy mi történik, hogy történik itt a játék a kapcsolatban. Itt vagyunk, és Feri egy gyorsforgalmi vecséstől elesett, Szent Király úton bele baleset, az autó a feje tetején áll, tűzoltó rendőrautó. Mentő helyszínen Kecskemét és Szent Király között. Az egy nagyobb futam volt akkor ott. Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. 1993-ban ezen napon robbantott fel egy mosógépet egy őrült a Békésmegyeri Jós utcában, tönkretéve ezzel sokakat, felrobbantott egy mosógépet. Na, és ha már robbantás, itt beszélgettünk, illetve csak egy pillantást vetettünk arra, és most megpróbálunk utána járni, hogy mégis hogy néz ki ez technikailag, mert hogy egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén, ugye a 25. évfordulóra, felszállt nagyjából durván 3000 drón, ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta, van videó, és Zsülind is, de elléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta, és felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két ikertornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két ikertorony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket, teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
3: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindjárt kiraknak belőle.
2: Igen.
3: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
2: vezéli a magasságot,
3: vezérli
2: a távolságot,
3: itt,
2: hogyan.
3: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
2: Centikre mennek, komoly. Ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet, fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye három karikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát, hogy az ember száját átfon marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És... ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsokat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagosség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20000 drónnas drónsot láttam, 2 darab zsoki, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy ezt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek elárul gyönyörű a történet? Nézzek, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
4: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalni benne, hogy feltöltsön az összes drónt, szerintem. Tehát ugye a fele nem lenne feltöltően. Másik fele, rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
2: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
4: Olyan szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem szaragurigáznak.
2: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt is látom, hogy ez egy hetek, hónapok, kereste mondjuk évek. Maga a só az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisra tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás, az már valószínűleg egy számítógép vezérel. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
2: Hello Attila. Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
5: Láttam, igen, figyeltem most, a közösségi médiában nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
2: Hogy tetszett? Milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzása 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
5: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
2: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
5: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás rész az nem volt igazán bonyolult, összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
2: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amiből tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, az hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
5: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetben.

0: minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójában a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál és egy ember rá megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
0: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha, és ti csináltátok a 20-át? Te programoztad?
0: Mi csináltuk a 20-át, én a rendszert üzemeltetem, én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért. A programozás részét azt nem én csináltam, van erre egy kollégánk, aki az animációkat készíti, ő foglalkozik ezzel egyébként.
1: Uh-huh. És a New York-i drónsót is magyarok csinálták?
0: Nem, azt az egyik legnagyobb drónsóval foglalkozó cég csinálta, viszont érdekességképpen egyébként ugyanolyan drónokkal repülnek, mint amivel mi is repültünk itt augusztus 20-án.
1: Ezek kínai drónok egyébként? Tehát DJI-jel repültek, vagy mivel repültek?
0: Nem DJI, de kínai, viszont ők a piacvezetők ezen a területen is.
2: Hát ugye az annyival biztos, hogy speciálisabb kell legyen, hogy ott nem egy konzol van, mint amit említettél, igen. Márka, meg ugye a fények miatt is.
1: Hogy visz magával világítani.
2: Igen, ezt utólag építitek be?
0: Nem, ezek teljesen speciális drónok, kimondottan erre a feladatra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmenek? Nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
0: Föl 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszinttől. Itt a tornyok azt hiszem 400-420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintre nézzük, vagy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: És hogy egy megbolondul, az elindíthat egy ilyen dominó hatás, hogy billen egyet 3 centivel arrébb megy, az nekivágódik, hát itt nagyon közel vannak a drónok. Meg tud indulni egy ilyen dominó hatás, ha egy megbolondul?
0: Persze, hogy bármi megtörténhet, főleg egy ilyen alakzatban, mint amit itt látunk a tornyok esetén, hogyha most a legfelsővel történne valami, hát elméletileg előfordulhatna, hogy leüti az összes alatta lévőt, de azt el kell mondani, hogy ezért megtörténhet, de ezek rendkívül biztonságos drónok.
1: De azért alatta ilyenkor nem áll senki, egy kis mérnök, egy kis fülessel a fején nem aláll be. Egy megindul, akkor itt esik mindenki
3: nincs
1: a levegőbe.
3: Nincs kifeszítve egy ilyen gumiponyban, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
0: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
1: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
0: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas-i drónsó, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlenül az animációban látom én a kihívásokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket a drónsokat.
1: Ez amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Mi jelenhet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő. Mitől ennyire jók a kínaiak ebben is? Tehát mit tudnak ők dróngyártásban, amit nem tudnak az amerikaiak? Hát azért harcászati tapasztalat van, 50-60 éve azért ezek a drónok, vagy mint a 30 éve már repülnek, mégis a komplett piacot megint a kínaiak verik meg. Mitől ennyivel jobbak, mint mondjuk egy olyan kategóriájú amerikai drón?
0: Szerintem a gyártásfejlesztés az, vagy kutatásfejlesztés és a gyártás költség is viszonylag alacsony, és ott megtehetik azt, hogy egyben nagyon nagy a piacuk is, úgyhogy Kínában és Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a commerce drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos.
2: Hát van rá pénz, olcsó munkaerő, azért
1: olcsó csinálják, igen.
2: Hát ez hány drón volt az, amit a világon tehát hogy egyszerre mentek a levegőbe, mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
0: Most nem tudom, hogy pontosan én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentően egy szám, viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
3: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
0: Sajnos nem olcsó, igen.
3: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított ilyen nem túl drága, nem baj, összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
0: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként jelentős költség.
1: Holott az előállítások volt, hogy Kínában 30 dollár, vagy 10 dollár, ugye az iPhone-oknál megy, hogy hát iPhone 17 az nagyjából 10 dollárból készül, kis túlzásra, most láttam, nem akartam elhinni, de tényleg.
0: Igen, viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
1: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, az mit csinál? De ez ellen tudtok védekezni? Vagy mondjuk tényleg, mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ávot megriad egy madárt, és úgy, ahogy van, teli beveri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
0: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaraknak is van olyan életösztöme, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drón sok kapcsán még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
1: felni. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, olyan Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, gyönyörű, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki. Tehát tényleg, valaki írja, hogy a mai drónok egy gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most drón. Attila, nagyon köszi neked, egészen durva dolgokat találtunk, nagyon érdekes ez a történet, milyen szakma lett azért ez is így a drónsok lebonyolítása, hogy a VTC kapcsán erről beszéltünk. Köszi, jó munkát nektek, köszönjük szépen.
0: Köszönöm, hogy hívtatok.
1: Köszi, Attila, ciao, köszönjük szépen Petra Attilának. Milyen szép ez, nem Peking, Shanghai, nem tudom, hogy fölrepülnek sötétbe, és egyszer csak bekapcsolják a világítást. Hogy néznek ezek ki? Úristen.
3: Hogy ezen mennyire lehet megijeszteni valakit, aki a 10. emeleten lakik?
1: Szerinted egy ilyen
2: 3000
1: az jöttünk.
3: Óriási lenne.
1: Megérkeztünk. Igen. Most kerestem rá, 33 ezer darab drón a világrekord írva. 33 ezer darab
2: drón. Ott azért nem vállalnám a töltőfiú szerepét.
1: Nem biztos, hogy
2: Egy, kettő, három.
1: Hiány, akkor kezd le föltöltögetni őket. 4 évvel előtte rakott töltőn az összeset.
3: Oda rakod, de várjál, tegyük fel, hogy csak 100 euró darabja, az lenne olyan durva költség, és akkor ott vagy már minden készen, és akkor a pendrive.
1: Basszus. Igen, egészen gyönyörű. Nézzek ezeket a ilyen, nem is tudom, 3D-s időkapuk, vagy nem tudom mik ezek, felfogadatlan. De egy ilyen töltsér úgy néz ki, gyönyörű.
3: Ehhez képest amúgy maga a tűzjáték, az teljesen visszamarad, nem tudjuk irányítani, hát nézd meg, ebbe bármit lehet csinálni.
1: De ez a tűzjáték jövője, azt ezzel fogják kiváltani. Nem? Környezetbarátabb, még az hosszú távon szerintem olcsóbb, 1-2 milliárdból azért összeraksz.
3: Nem tudom, hogy melyik környezetbarátabb, mert szerintem az akkumulátoros sose lesz az.
1: Hát igen, a gyártási költség, a gyártási mechanizmus, a szállítási lánc, igen, azért az lehet, hogy hosszabb. Minden esetre azért gyönyörűen néznek ki. Ezt a World Trade Centert, ezt nézzétek meg, ez tényleg nagyon szép. Itt van velünk Roli, szia, Roli, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt.
2: Hello.
1: Mi a helyzet, Roli, hogy vagy? Mi a helyzet?
4: Melóban éppen, aztán megyek tovább melózni.
1: Mit dolgozol?
4: Hát építkezünk, aztán most egy reggeli munkáról még kértem kicsit dolgozni, aztán irány a iroda lassan.
3: Jó, és hol építkezel?
4: Erdőkertesen.
1: Erdőkertesen építkezem. Aha, nagyon jó. Jól van, oké.
3: És te már ilyen prepper vagy, aki készül majd az összeomlásra, úgyhogy már saját kútból iszálltak a vizet, meg teljesen megújuló?
4: Nem, de azért az esővizet arra gondolunk, hogy azért jó lenne minél többet eltenni, mert azért idén azért nem voltunk túl sebben ereszt az esővízzel.
3: Ez így van. Úgyhogy lopd el nyugodtan a közöset akkor.
4: jó, igyekszem.
1: Rolikám, mondj egy szlogen gyorsan, nem tartunk föl sokáig, meg mi is unjuk, már nem az csak szlogen, már szacom.
2: És hát még ilyen sok van belőle.
1: Én kérni fogom a szélszerűen, hogy mások, adjon össze két egy-egyű számot. Kelljen egy könyvnek az íróját kitalálni. Ezt egy naponta 8-on mondd el a szlogent, ennél bárgyúbb dolog a világon nincsen. De értem, hogy kell meg, hogy ez így megy át, de na igen, mi a szlogen?
4: Rádió egység, az imány sláger megy.
1: Én miért várom, hogy valaki elrontsa?
2: Mert az lenne benne valami.
1: Ugye, arra tudom, nem tudok mit mondani. De
3: jó, és most fütyűj valamit.
4: Nem tudok
1: fütyűj
4: valamit.
1: Nem,
3: csak én vagyok ilyen fogyatékos.
4: Nem tudok
3: répát.
4: Nem.
1: Ne csinálj, ez olyan, mint amikor egy férfi azt, hogy nem tud autót vezetni, vagy úszni. Tehát három dolgot kell egy pasinek. Vezetni, úszni, meg fütyülni. Nem tud fütyülni.
4: Jó, de az egész generációnk át lett passzarintva répa evéssel,
1: aztán egyébként
4: tudsz fütyülni.
3: Köpni ez enyém, már hallod?
4: Na hát jobban tudsz, mint én.
3: És ezt szívom, nem fújom.
1: De ez olyan, mint ha valaki azt, hogy nem tudok sétálni. Tehát mi azt, hogy nem tudsz fütyülni?
4: Hogy? Az evolúció fütyülni? Az más. Az
1: egy férfi?
3: De, és jó, de oké, akkor majd megtanítod ezt a társadalmat, akkor fütyülni.
1: Ne, ez hihetetlen. Na jól van, Robikám, vagy Rolikám, találkozunk a kulcsos játékon, október 9 péntek, mondunk mindent, jó?
4: Szuper,
3: oda már úgy gyerekbe tudsz fütyülni.
1: Oda igen, oda
4: jó, tanulni. Jó, igyekszem.
1: Mit kell csinálni, ha te nyersz?
3: Forogni és fütyülni.
1: Nem, mit kell? Nem. Fütyülni, és mit várunk el a nyertesünktől?
2: Na?
4: Ő mit?
1: Retro hallgató,
3: gyerek. Ennyi, figyelj, te
1: a... Gurulni kell, Roli, nem hallgatsz minket?
4: Ez a tavaly volt a gurulás, nem idén van mi új.
1: Nem, mert elmaradt a gurulás tavaly, mert végül is a hölgy, aki megnyerte, nem gurult.
3: Egy csillagot tegyünk a nevem mellé.
1: Igen.
4: Jó.
1: Igen. Ne, te másolt kulcsot kapsz.
4: Jó.
1: Jó van, küldjük neked, ciao Roli, Otali.
4: Rendben, köszi, sziasztok.
1: Hello. Fél 10 van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A nyárnak és a vakációnak vége. De a mixeknek nincs vége a Rádió Egyen. A Rádió Egy Live Mix a nagy siker miatt pörög tovább. 2 óra mix élőben.

0: Salutaan Tyrhiiti. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre. Délután 5-kor kezdünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízel a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni.
8: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.
12: My name is Billie

so even if

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió 1!
3: Ne felejtsétek el, a halál a belegben kezdődik, jó? Ez egy fontos mondat. Ezért kell minden a fermentált dolgokat tenni. Kimcsit valaki?
4: A belegben vagy a belesben?
3: A belesben. A halál a belesben kezdődik. Na gyerekek, azt próbáltuk reggel kibogozni, hogy ki a fene lopja el egy mentős táskáját, hallgatói SMS-ek. Miközben segítettél valakinek, még ki is raboltak. Azt hittük, hogy gyerekek, ez nem működik, ez a téma nincs. Valószínűleg azért ilyen SMS-ek nem jönnek, hát jöttek. Szóval, hogy mert egy mentős táskáját elvitték, miközben éppen életet leheltek valakibe. Kirabolták a mentősöket, felfoghatatlan. És ezt hallgatói megerősítették, hogy higgyétek el, működik, miközben segítettünk minket is kiraboltak. És kiderült, hogy a magyarok 10 milliárd forintot költenek el évente OnlyFans-re, gyerekek. 10 milliárd nálunk. Forintot. És megtaláltuk Szandit, aki Spanyolországban él, semmi szexuális dolgot nem mondott, senki ne jegyen meg. A hónalján ő megnövesztette a szőrt, ebből ő kontentet gyárt, és gyerekek 3-4 ezer eurót megkeres egy évben. Érted?
4: Kacsi.
3: Itt van Anna, 15 éve négykor Kacsi. Kell. Hát élet ez így?
4: Hát ezzel van, mert... Nem elég szörös hozzá, hogy sok pénzt keresem.
3: Megnöveszteni a buxust a hóna alatt. 4-5 ezer euró.
5: Kucsus, kiugatna azt. Csak meg vagyunk.
3: Igen, Szandit felhívtuk, hogy meséljen nekünk, hogy keres ebből ennyi pénzt.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszerek, fecskendő.
5: Kötszer.
3: Kötszer. Ezeket viszed-e
4: alkalom? Hát a vérnyomás mérő is jól jön azért. Gondolj bele.
3: Igen, itt jó vérnyomás mérő is jöjjön.
5: Jó vérnyomás mérő, igen. Igen.
3: Alkalom szüli, arra megy és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
4: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
3: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót és vitték el.
4: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, éppen munkába menet,
5: és azt
4: látja,
5: mondta,
4: hogy nézd már, valakit, és azt mondja,
5: itt egy mentőautó.
4: És mennyibe dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomás mérőt a mentőautóból?
3: Nem, mert van az az állapot, szikomszak. Tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
5: De az nem egy mentőautóból. Ehhez ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt az, hogy ezt ellopd. Egy mentőautónál ez azt nem jut eszedbe. Mert hogy egy
3: szirénázik félre van állva, lehet, hogy most már csak villog, ellátsz valakit.
5: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer nem ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az
3: vagy
5: agyad?
3: Fájdalomcsillapító függő. Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót.
4: Mi van? Mi van, ha egy nagyon megátalkodott hipohonder volt?
3: El tudom képzelni. Simán el tudom képzelni.
4: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
3: Igen, meghalok.
4: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
3: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérni, mert nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak az olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üsse be magát és hogy ne nyelje a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy ha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
5: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
3: És nem nyúlnak
5: hozzá. És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólagot legendás.
3: Én el tudom képzelni, hogy vannak országok, ahol a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem igen. Lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám, és nem azért Magyarországon ilyen rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
5: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
3: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtére, hogy levágják a bal kezét. Tehát egy mentőautóban loptál, gyerekek, bazilika, 4 óra, levágjuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Isten. Tényleg a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
4: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden négy fenyőt lelopták a kocsiról.
3: Ismerősömet elütötte az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
5: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállott. A párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
3: Koreográfia van a rosszul létre.
4: Igen. Na jó, igen. Akkor menjünk csak vissza
3: a nyolcsonáshoz. Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyétek el, hogy működne. Ilyenkor párban mind a két hónajszőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
6: Nem, mind a kettő.
3: Nem, mert is tudja, jobban szereted, levágva, tudod, de is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
4: Ez mennyire szép lehet, pedig ez a magánéletem, ez pedig a munkám.
3: Ez a magánéletem, ez a munkám, érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
6: Hát ez megnő magától, tehát hogy előtte én...
4: De bármit lehet szőrös, tehát egy nagyon durva hát nyakszőr is, oké?
3: Fül.
6: Egyébként igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni, aha, tehát a szőrösebb a jobb, körülbelül ezt kell elképzelni.
3: Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát hogy
6: igen,
3: miből
6: pontosan,
3: lesz pénz?
6: Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a... lepermetezed vízzel és kifésülöttől kezdve.
3: Ne csináld, hogy belenyúltam.
6: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan, milyen, hogyha hozzányúlsz.
3: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
6: Igen,
3: tehát, valaki...
6: igen.
3: Látszik az arcod?
6: Igen. Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
4: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
6: Nem, nincsen, tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
3: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja?
6: Igen.
3: Vagy...
6: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
4: Jó, mondom.
3: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
6: kell. Kreatívnak kell lenni.
4: Figyelj, kérdéseim vannak, kérdéseim. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
5: speciális ütés?
6: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni.
4: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy bagett, és a francia sapka.
6: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
5: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
6: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, amit tetszik neki, azt megveszi. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
3: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz a honnan.
6: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, aha, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
4: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
6: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
3: Tehát címet nem adod ki.
4: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja neked.
3: Én nekem borotvált az a
6: baj. Rendben.
3: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül, csak nem kell pontosan megmondani, csak nagy rendileg.
6: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
3: 3-4 ezer euró.
6: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
3: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdul. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod.
1: Balázsik! A Rádió Egyen!
3: Na, egy gyors elköszönés!
5: Sziasztok!
3: Sziasztok, jó reggel!
4: A viszontlátásra! Üdvözlöm a 40-es nőtársaimat!
5: Hol van az?
4: Reméljük, hogy nem vagytok ti sem láthatatlanok. Azt mondta nekem Balázs az előbb, hogy a 40-es nők láthatatlanságára hozzak témát.
3: Ez jó, milyen hát személy dolog egy stár megbeszélés. Hát hogy dobja be a közösség? És nem is ebben a kontextusban hangzott el, és nem is így.
4: A kontextusodról annyit szeretnék elmondani, hogy többet beszélj hozzá. Töröltem a számodat.
3: Igen. Jézus Laci, ez a nap hallgató. Nem azt
7: mondom. Halló, Balázs.
5: Balázs.
3: Balázs. Balázs. Balázs. Balázs. Balázs. Balázs. Maga Eszter, meg a Feri. Jó reggelt.
7: Na, jó reggelt kívánok. Sziasztok.
3: Hello, hello, hello. Nem akartalak volna soha megválasztani a naphallgatójának, de a Laci megválasztott.
7: Köszönöm szépen.
4: Meg tudjuk, hogy minek köszönhetjük ezt a... Nem mered felolvasni?
3: Ezt az OnlyFans-re írtad, vagy mire írtad?
7: Melyiket?
3: Az OnlyFans-es hozzászólósat.
7: Igen.
4: Aha. Köszönjük, hogy jelentkeztél. Igen. Nap
3: ugye itt elmondta Szandi, hogy tőle a legbizarabb dolog az volt, hogy azt kérte valaki, hogy simogassa a hónajszőrét, és közben valaki fingjon egyet, ugye?
7: Igen, így van, így van.
3: És erre te írtad, hogy nem már csak fingani kell, bármikor lefingok bárkit kérése, bármikor így akár van. Ingyen is.
7: Így van, így van.
3: És Laci-nak felcsillant a szem, és itt áll mellettem, és azt mondja, hogy olyan nagy a szár bizonyít. Igen, ez nem, ezt én nem akartam.
4: Itt van, és itt van Laci, aki azt mondta, hogy nem érdekli, égjen a ház.
3: Hogy hívnak?
7: Alfonz vagyok.
5: Alfonz? Alfonzok tudnak ilyeneket?
4: Ha ennyit írtál volna SMS, hogy Alfonz vagyok, már megnyitek
3: volna. Már mennyire. Alfonz, tessék, van 2 másodperced. 1, 2, halljuk. Hát ez a szád.
7: Ezt ingyen kaptátok.
3: De ez a szád volt, Alfonz. Alfonz, ez a szád volt.
4: Nem ez a szája volt. Hallod, hogy erőlködik.
3: 3, 2, gyere még egyszer.
5: Ez, hagyjad már.
3: Jó, nekem én is tudok. Tessék, igazi vagy nem igazi?
7: Igazi.
3: Jó.
4: És most ott ül vele szemben az irodában, én nagyon megrémültem,
3: mert...
4: És most megy a HR, hogy Alfonz, okay. Eddig is voltak gondok, de a mai...
3: Köszönj el a hallgatóktól, Alfonz.
7: Mindenkinek szép napot.
3: Nem úgy!
5: Aj, amatőr!
3: Hát ez nem volt nagyon Alfonzos. Na.
5: Egyre mélyebb.
3: Köszi, Alfonz. Ciao.
4: Tudni kell, mikor
3: kell tenni. Kamu, szájával csinálja. Hagyjad már.
5: Nem volt ez rendes.
3: Kicsit a szagot is érzem.
4: Akartam is kiderni erre egy kicsit, hogy legközelebb tudnád a kimcsit kinnenni a mosdóban, mert...
3: Na, jövünk holnap, gyerekek. Hát ilyen hallgatóink vannak. Hát Isten áldja az Alfonzokat.
4: A halál a bélben kezdődik. Ez
3: mondtam, hogy a halál a bélben kezdődik, és akkor még nem is tudtam, mit hozzá, Laci. Holnap jövünk, puszi, sziasztok. Ciao.
4: Munkát keresek. Van valakinek munkája?
1: Na, ennyi!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Telefon.
2: Kávé.
1: Reggeli.
2: Kávé.
1: Munka.
2: Kávé.
1: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82 000 forint helyett, most 42 500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotér.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
9: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1.
0: Rádió 1.
11: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

bejárata előtt. Megérkezett a múlt héten a Rádió 1 konténer, amit egy hallgatón ki fog nyitni a közeljövőben, úgyhogy megindult a harc a Rádió 1 konténer kulcsaiért. Ma reggel például Balázséknál is lehetett újra nyerni, ezekben az órákban majd itt a helyszínen tőlem, délután pedig újra telefonon játszunk majd. Érdemes, mert hogy a Rádió 1 konténert megtömtük ajándékokkal, vannak benne meglepetések, de biztos, hogy lapul benne egy új Cupra Raval elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással és félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és van 1 millió forint értékű Bosch Professional szerszám gépcsomag is. Úgyhogy hölgyeim és uraim, perceken belül játszunk a Rádió 1 konténer egy kulcsáért itt a helyszínen, a Corvin Plaza főbejárata előtt, Budapesten.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Élőben vagyunk Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt. Volt már jobb az időjárás, például a múlt héten, de minket ez nem tántorít el, meg téged sem. Hogy szólíthatlak?
1: Ibolya.
0: Tényleg miattam jöttél?
1: Tényleg miattad jöttem.
0: Hát akkor egy ölelést hadd adjak, drága Ibolya. Köszi szépen, hogy itt vagy, de azért nem baj, hogyha játszunk egyet.
1: Nem baj.
0: Te is fogsz, meg a többiek is itt a helyszínen. A Rádió 1 konténer játékot ismered?
1: Igen.
0: Úgyhogy zenélgetünk egyet. Mik a kedvenc dalaid?
1: Hú, hát szeretem mindegyiket igazából.
0: Mindegyik, ami itt a Rádió 1-en szól?
1: De a Teddy Swims-et szeretem nagyon, Miley Cyrus, meg a... az Ophéliát, aki énekli.
0: Taylor Swift, ezeket mind játszani fogom itt a helyszínen, és az újak közül, Loi, Golden Summer, szereted-e?
1: Igen, azt is szeretem.
0: Nincs most kívánság műsor, meg amúgy is a Juhász Geri terepet, de csak azért, mert miattam jöttél, elküldheted valakinek.
1: A Golden Summert?
0: Aha, ha már ilyen gyönyörű időnk van.
1: Jó, akkor küldöm a OLK-ba a lányoknak.
0: Jó munkát nekik. Hölgyeim és uraim, a friss, az újdonság Loitól, David Puentes-től a Golden Summer itt a helyszínen is. A 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Puentes.
2: And this is our new single,
3: Golden.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két jó hírem is lenne. Az egyik, hogy holnap után sokkal több napsütés lesz az országban, úgyhogy lesz itt még szép ősz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: A másik jó hír, hogy ma délelőtt élőben zenélünk Budapesten a 8. kerületben, itt a Corvin Plaza főbejárata előtt, egészen délután 2-ig személyesen is lehet nyerni nálam a Rádió 1 konténerhez kulcsokat, amelynek a nyereményeiről sok-sok információ most érkezik, aztán olyan zenékkel térek vissza, mint BB Rexa és a New Religion.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: kis a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Fáradt. Irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai slágermegy. Ráadásul egészen délután 2-ig élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Nagyon szeretnénk, hogy mindenki játszhasson itt a helyszínen, úgyhogy most nem kell előkapni a telefont, nem kell engem 10-ként elérni, mindenki kap tőlem most egy kártyát, aki a nyert feliratot húzza. Hát az óriási mázlista, mert kulcsot nyer a Rádió egy konténerhez. Kérem a keresztneveket.
1: Dávid.
2: Marci.
3: Sándor.
4: Csilla.
5: Tamás.
6: Claudia.
7: Katalin.
8: Claudia.
9: Adrián.
0: És a nagy tapsolőnynek! Hogy szólíthatlak?
10: Anita.
0: Anita, gyere ide mellém. Nagyon fontos, hogy a nyertes tudja a Rádió egy szlogenjét.
10: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Gratulálunk, nyertél. Honnan érkeztél?
10: Innen Budapestről.
0: Milyen munkád van, amit ott hagytál, hogy itt legyél a Rádió egy konténernél?
10: Irodai
0: munka. Kiszaladtál velünk játszani. De jól tetted. Hát a többiek most nagyon irigyek, hiszen ebben az órában megnyertél egy kulcsot. Jár a taps. A Rádió egy konténert bárki kinyithatja, akinek van kulcsa, a konténerben pedig van egy autó. Itt mellettem jobbra megtekinthető, megcsodálható, de van benne utazás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag. Érdemes velünk játszani a következő órában is itt a helyszínen, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárat.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai slágerben, egy élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. A helyszínen szólnak az igazi mai slágerek, és igen, mint hallottuk, ma is lehet tőlem személyesen kulcsot nyerni a rádió egy konténerhez, hogy meglegyen az esély elvinni tőlünk egy konténernyi nyereményt. Azonnal indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: nem segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
0: A nyárnak és a vakáció

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
3: Pompás elefántot, kecse zsiráfot, impalákat.
4: Ébredjen!
3: Doktor úr, ez mit jelent?
4: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
3: Honnan tudja?
4: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozása számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
6: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
8: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1.
1: Rádió 1.
9: Csak igazi mai sláger megy!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Élőben vagyunk, egészen délután 2-ig Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Játszom a jó kis zenéket, nem sokára pedig valóban játszani is fogunk a Rádió 1 konténer egy kulcsáért. Most a friss kedvencek közül a Tajda indult el, hogy szólíthatlak.
1: Lajos.
0: Egy hete már láttuk egymást.
1: Igen.
0: Még kulcsod nincs?
1: Nincs ilyen, nincs.
0: De majd lesz, majd figyeld meg, előbb-utóbb összejön, hát mázli kell hozzá, tudom. Foci VB-t nézted-e?
1: Részbe.
0: Csak azért, ha már ezt a dalt indítottam el. Nem vagy nagy foci rajongó ezek szerint?
1: Nem.
0: Mivel foglalatoskodsz?
1: Kamionsofőr, meg vízvezeték, fűtés, központi fűtés, szerelés.
0: Akkor időt sem volt nézni ezek szerint?
1: Nem nagyon.
0: Jól van, mondtad, hogy szeretnél üzenni valamit. Mondtad, hogy lenne itt egy jelmondat, aminek mindenképpen el kell hangozni a műsorban. Tessék.
1: Hajrá Kerekegyháza, hajrá Fülöpháza, Kunbarocs!
0: Mert te onnan származol?
1: Igen.
0: Üdvözöljük a családot?
1: Igen.
0: Jól van, örülök, hogy itt vagy, nem sokára játszunk majd, maradj, jó?
1: Oké, köszi.
0: Hölgyeim és uraim, minden hétfőn élőben lehet szerezni kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Gyülekezünk, mert nem sokára játék lesz. Hogy szólíthatlak?
1: Zsolt vagyok, szia
0: Zsolt. Zsolttal közben készül a fotó, jól sikerült?
1: Jó lett, igen.
0: Autóval jöttél?
1: Igen, autóval jöttem, de szerintem menni is.
0: Ott látható a nyereményautó. Milyen a forgalom a belvárosban?
1: Hát ürhető, kicsit dúhos, helyenként jól járható.
0: Téged hogy szólíthatlak?
2: Ádám.
0: Ádám, te honnan jöttél?
2: Budapestről.
0: Nagy a dugó a belvárosban?
2: Hát eléggé.
0: Melyik részen jártál?
2: A Nyugati tér környékén.
0: Nyugati térről jöttél el ide, és dugó van.
2: Igen, dugó volt idefele.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
3: Szia, Viktor vagyok.
0: Te merről érkeztél?
3: Szintén Pest, és autóval. Benzinessel, nem dízellel.
0: De ez egy elektromos.
3: Az még jobb.
0: Dugó van itt a Corvin Plaza környékén?
3: Teljesen jól járható.
0: Itt ez a rész jól járható. Jó, köszi szépen.
4: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Drága Rádió 1-esek, itt a helyszínen kiderül hamarosan, hogy kinyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Tessék jönni! Budapest, 8. kerület,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, amelyekre együtt bulizunk itt Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Két dolgot lehet jogosan hiányolni, a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és a gyönyörű napsütéses őszt. Hát ezt utóbbit, azt mondják a szakik, holnap-holnap után megkapjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! A Rádió 1 konténerjáték pedig itt a helyszínen is. Délután 2-ig minden órában lesz. Természetesen az ország minden pontjáról be lehet majd kapcsolódni a játékba délutántól telefonon. Hogy mi mindennel tömtük meg a Rádió 1 konténert, hogy miket lehet nyerni, azonnal most az információk között meghallgatható. Aztán zenélek tovább, mindjárt érkezik Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupé?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Ráadásul ma is élőben Budapesten a 8. kerületből a Corvin Plaza főbejárata elől. Délután 2 óra után a játék telefonon folytatódik, úgyhogy aki dolgozik, szintén részt vehet majd a játékban. Aki itt van a helyszínen, és hát rengetegen vagyunk, húzhat a kártyáimból. Hát a legtöbben az olvasható, hogy sajnos nem nyert. Viszont egy nyerőkártya van, azzal lehet elvinni a kulcsot ebben az órában. Kérem a keresztneveket.
1: Csilla.
2: Lili.
3: Zsófi.
4: Adrián.
0: És már meg is van! És már meg is van a nyertes! Kérek egy nagy tapsot az úriemberre! De még nagyobb tapsot kérek majd, ha tudja a Rádió 1 szlogenjét.
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megvan a kulcsnyertesünk, hogy szólíthatlak?
5: Zsolt vagyok.
0: Zsolt, honnan érkeztél?
5: Győrből.
0: Győrből autóztál el egészen idáig. Mit csinálsz Győrben, amit most nem csinálsz?
5: Hát feljöttem a fekete a sotéra, de ennyi, megyek vissza.
0: És azt láttuk, hogy te körbesétáltad az autót, a nyereményautót.
5: Így van, nagyon szép az autó.
0: Egyébként azt tudni kell, hogy ami már benn van a Rádió egy konténerben, az fehér színű, úgy is tetszeni fog?
5: Mindenféleképpen, nagyon.
0: Oké, ezek szerint cserélnéd a kocsit?
5: Hát cserélném, így van.
0: Hány éves kocsid van?
5: 7, ráfér a csere.
0: Sokat hajtod?
5: Sokat, igen.
0: Na, hát akkor most már egy kulcs tulajdonosaként megint visszaengedlek hozzá, nézegesd meg, egy kicsit simogasd meg, hát ha ezzel bevonzod. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy konténerben van ugye ez a nyereményautó, van utazás, van 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, és még további meglepetések, megnyerhető a következő órában is egy kulcs a Rádió egy konténerhez. Mi a

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Maradunk továbbra is a helyszínen, Budapesten, a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, de azonnal indítjuk a Daily Mixet is, ráadásul mutatom, hogy mivel. Hypaton, Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játsz a nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
6: Tudod, miért jó? Mert nád udvari.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Robbanós, szenteség!
9: Zamatos,
8: szenteség!
9: Vagány,
8: szenteség, vagány!
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
11: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
12: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
11: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
12: Jobb, ha felkészül.
13: Nagyon féltelek.
12: Ne lassíts!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
12: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
11: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható, az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
14: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: Fedezd fel a Viva Premium kávéélményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
18: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
22: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.
23: Közeleg a Walk My World fináléja.
1: Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Woke My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek wokemyworldshow.hu.
9: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rácsálmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
23: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermej.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ráadásul élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. És bennülünk a gyeremény autóban. Kivel? Hogy szólíthatlak?
1: Dórinak.
0: Na mit szólsz? Ennek az autónak a pontos mását meg lehet nyerni, de te már most kipróbálhatod velem itt a Daily Mixben. Van-e kocsid?
1: Nincsen még. Nagyon jó lenne ez első kocsinak.
0: Lenne is hol tárolnod?
1: Amúgy igen, van egy garázs, úgyhogy...
0: Kocsi nincs, garázs van, ez hogy sikerül?
1: Igen, hát így ment a lakásvásárlás, úgyhogy mák volt.
0: Itt laksz valahol a környéken?
1: A 11. kerületben.
0: Ha nyersz a kocsitban is a Rádió 1-nek kell szólnia, ide is benyomtam.
1: Igen, látom.
0: Rádió 1 konténerjáték zajlik, ugye? Gyűlnek már az emberek, nem sokára kiderül, hogy itt a helyszínen kiviszi el a kulcsot. Játszottál már velünk?
1: Akartam, csak nem jutottam ide.
0: Olyan sokan álltak itt a színpad előtt, hogy nem jutottál nyerőkártyához. Jó, hát most megpróbáljuk hamarosan.
1: Jó!
0: Intézünk egy kártyát, aztán majd meglátjuk, hogy nyert felirat, vagy nem nyert felirat, rendben?
1: Nagyon szuper, köszi.
0: A többieknek mondom, akik nem tudnak itt lenni, mert dolgoznak. A telefonos játék délután 2 óra után természetesen jön itt a Rádió 1-en. Addig is ez a Daily Mix élőben, Budapesten a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez a Daily Mix, ami élőben szól Budapesten 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol így a kora délután folyamán is kulcsot lehet szerezni, nem sokára kiderül, hogy ebben az órában kinek sikerül. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ilyen zenékkel folytatom az infók után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
7: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Anya, megint fáj a hasam!
12: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
1: Rádió 1!
13: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi,

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Élőben vagyunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, és most leugrok innen a színpadról. Most fogja kitörni a lábát a műsorvezető. Még a kutyus is megijedt. Szia! Hogy szólíthatlak?
1: Attila szintén.
0: Attila, és te?
2: Kriszti.
0: Szeretnétek ti is nyitni a Rádió Egy konténert?
1: Hát nem volna rossz.
0: Nem volna rossz. Tudod, hogy mi van a Rádió Egy konténerben?
1: Autó, utazás, családi utazás, 1 000 000 forint értékű Bosch szerszámkészlet.
0: És még további meglepetések, csak mutatnám azt az autót, a nyereményautó.
1: Szuper.
0: Ugyanez az autó lesz benne, ennek egy pontos mása a konténerben. Nagy szatyor van, nagy bevásárlásban voltál.
1: Igen, holnap van a kislányom születésnapja, 9 éves lesz, nem ő?
0: Igen, látok itt kislány, de ő nem 9 éves.
1: Igen, 5 kislányom van úgyhogy, és ő lesz majd 9 éves a nagyobbik, aki.
0: Na, most már elindítottam egy ilyen jó kis újdonságot, Regál Lilitől a Hilmit. Ezt kivételesen most elküldheted bárkinek.
1: Hát először is a kislányomnak, mert lesz a születésnapja, és páromnak, akit nagyon szeretek.
0: Jól van, és mindenképpen maradjatok, mert most már percek kérdése, és játszunk egyet a Rádió Egy konténer játékhoz, jó? Sok sikert!
1: Köszönöm szépen!
0: Hölgyeim és uraim, Budapesten a 8. kerületben vagyunk a Corvin Plaza főbejárata előtt, ez pedig Rádió Egyes újdonság, a Hilmi Regál Lilitől.

0: Ez a Rádió 1, ez a Daily Mix, élőben Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. Talán most vannak a mai nap folyamán a legtöbben itt a helyszínen. Akik már jártak itt, azok pontosan tudják a játékmenetet. Előttem vannak kártyák, nyert, nem nyert felirat. Nyilván nyert feliratból csak egy. Az a mázlista, aki kihúzza a nyerek kulcsot a konténerhez. Na nézzük, kérem a keresztneveket.
1: Tamás.
2: Attila.
3: Kati.
4: Csilla.
5: Marian.
6: Böbe.
7: Attila.
8: Enikő.
9: Ibolya.
0: És megvan! Egy óriási tapsot kérnénk a hölgynek! Hogy szólíthatlak?
10: Barbie-nak.
0: Barbie, kérem a rádió egy szlogennyét.
10: Csak ma is lágernek.
0: Hát ezt nem hiszem el, itt a helyszínen rontani 46 helyre van kiírva legalább, plusz a lapra ott előtted. Akkor megyünk tovább, adogatok még kártyákat. Kérek szépen nevet.
11: Anna.
12: Ági.
0: És megvan egy új! Lajos, mellettem. Nem ronthatod el a szlogent, mert ugyanígy jársz.
13: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Na jó, de úgy kérem, mint aki 10. ért el országos adásban.
13: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Jár a taps. Lajos, ezzel egy kulcsot szereztél a Rádió 1 konténerre.
13: Végre, azt se hiszem.
0: Azt azért áruljuk el, hogy hagyadik alkalommal vagy itt, a tavalyiakat is beleszámolva.
13: Kivétel nélkül mind.
0: És ezután is jönni fogsz?
13: Igen.
0: De már nem nyerhetsz?
13: Tudom.
0: Jó van. Én örülök, ha itt vagy. Majd küldünk megint egy dalt a többieknek.
13: Oké.
0: Barbit meg nagyon sajnálom, de hát ha nem tudjuk a szlogent, akkor nem lehet a Rádió 1-től nyerni egy konténernyi nyereményt.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és még egy órán keresztül itt vagyunk Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejárata előtt. Még egy esély lesz kulcsot szerezni tőlem személyesen, aztán a játék délután 2 óra után országosan folytatódik, és lehet majd telefonálni mindenhonnan. Bekapcsolódhatnak a játékba azok is, akik a munka miatt nem tudtak személyesen eljönni ide. És hogy a hangulat jó legyen a folytatásban is, itt a Corvin Plaza főbejárata előtt mindjárt Loival indítom az újabb zenei órát. Jön a Get Lucky!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, ná, Isten, én aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Cedacur Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
6: Minden kész.
5: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
6: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
5: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
7: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
8: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
9: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
1: Sziasztok, Tamás vagyok, egy igazi kulcsvadász. Nekem már van kulcsom a konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Most személyautó, elvihető. Négy fő részére szól a családi pihenés, hét éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Cold Pink Family Resortban. Ez is benn van a Rádió egy konténerben. 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag megnyerhető, de hát kell hozzá szerezni egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Márk van itt velem szemben, nyerd le nyugodtan a falatot, mit teszel?
1: Tésztát.
0: Á, jó, hát így ebédidőben. Márk, aki mindig vicceket szokott nekem mesélni, szia!
1: Szia, ti is, Márk vagyok, lenne hozzád egy kérdésem.
0: De jó, hogy eljöttél személyesen, na mi lenne a kérdés?
1: Hol lakik a kukorica?
0: Hol lakik a kukorica? Na, hol lakik a kukorica?
1: Sehol, mert csöves.
0: Márk, köszi szépen, most már vigyél el egy kulcsot.
1: Köszi szépen, hello, remélem.
0: Itt a helyszínen még ebben az órában megszerezhető, hölgyeim és uraim. Aztán délután 2 óra után telefonon folytatódik a játék. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Perceken belül kiderül, hogy ki a szerencsés itt a helyszínen, aki még egy kulccsal távozhat innen a Corvin Plaza főbejárata elől, mert hogy ma is innen szóltak, és még fél órán keresztül innen szólnak az igazi mai slágerek. Aztán egy nagyon gyors taxiba beülök, meg sem állok a stúdióig, és már országosan zajlik majd a játék. Lehet majd újra telefonálni 2 óra után a játékainkban. Természetesen szólni fogok, hogy mikor kell telefonálni. Addig is még van egy fél óránk, és ilyen zenékkel biztosan készülök, mint Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautó.

0: rappos világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
2: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatom!

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Élőben Budapestről, a 8. kerületből, a Corvin Plaza főbejárata elől. Rengeteg ember már előttem. Téged hogy szólíthatlak?
1: Hello, szia, Sebinek.
0: Sebikém, nincs nyerés.
1: Igen, már az előző órában is megpróbáltam, akkor nem jártam sikerrel, remélem most több szerencsém lesz.
0: Amúgy mi újság, hogy vagy?
1: Jó, köszönöm szépen, a barátnom küldött elő, éppen dolgozik, emiatt nem tudott jönni, úgyhogy innen is üdvözlöm az MLS-ben dolgozó kollégákat.
0: Jól van, akkor ezt átadtuk. Nagyon-nagyon szurkolok, vannak már jó páran, úgyhogy hamarosan játszunk egyet.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Mindenki szeretne nyerni a Rádió egy konténerhez egy kulcsot. Van benne autó, van benne nyaralás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgép csomag, sok meglepetés még, na ki visz el tőlem egy kulcsot ebben az órában? Perceken belül kiderül.
2: Hey Hungary, it's Loy.
3: And David Quintess.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Játszunk egy nagyot! Itt élőben, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt. A Rádió Egy konténer várja a gazdáját. Egy kulcsot lehet hozzá nyerni. Itt a helyszínen a játék nagyon egyszerű, előttem vannak kártyák, nyert, nem nyert felirattal, aki a nyertet húzza, az viszi a kulcsot a konténerhez. Keresztneveket szeretnék kérni.
1: Évi, szia!
0: Hát ez nem hiszem el! Gratulálok! A taps az úriember! Hogy szólíthatlak?
2: Sebinek.
0: Sebiké, már 3 dallal ezelőtt beszéltünk, hogy csináltad?
2: Hát előbb lecsúsztam, nem is tudtam húzni, olyan hamar megnyerték, úgyhogy gondoltam, most én is megpróbálok az elsők között húzni, úgyhogy sikerült.
0: Óriási mázlista vagy, kérném a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Járatok! Párod, aki nem tudott eljönni, nagyon fog örülni.
2: Így van, remélem, hogy most hallgatja, mert akkor egyelőre nem írom meg neki, hogy nyertem, akkor értesüljön innen a rádióból.
0: Hát most már tudja, most már biztos, hogy örül neki. Sebikém, konténer nyitónapján találkozunk október 9-én.
2: Ott találkozunk, köszönöm szépen.
0: Hozd a párod is.
2: Viszem mindenképp, köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, én egy nagyon-nagyon gyors taxiba beülök, aztán a játék délután 2 óra után a stúdióból folytatódik. Várok mindenkit 10-ként, amikor szólok két zene között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1.
0: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Akinek a taxi a buszában megy, az egészen könnyedén eljuthat Budapesten A-ból B-be. De amúgy a fővárosban a belváros egészen döcögős, a Ferenc körút, a Petőfi híd és az Erzsébet híd is, de a hegy alja is. Gabon azt írta, SMS-en lassú az egyes főút Török Bálintnál a 10-es kilométernél, ahol dolgoznak és sávelhúzás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor ő

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a világ aktuális pop szenzációi közül itt van Shakirától a Die Die, tökéletes visszatérés lett ez a dal az ének.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jött el az idő, hogy mindenki kapjon a telefonja után. Indul a játék, a Rádió 1 konténer egyik kulcsa, egy hallgatónké lesz most. A 10. telefonálóé, a forrodrót 20-as 311-111, most is a Rádió 1 szlogenjével lehet nyerni, és ugye a Rádió 1 konténert megpakoltuk ajándékokkal. Hogy mikkel, azt már is mutatom az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában ugye már telefonálni kell, ha valaki szeretné megszerezni az ajándékokkal fullosan megtömött rádió egy konténer egy kulcsát. Nemrég szóltam is, hogy hívni kell. Halló?
1: Úristen, Atis, nem hittem el. Megkerültem.
0: Úristen, úristen.
1: Megkerültem.
0: Hogy hívnak? Hogy hívnak?
1: Regina vagyok.
0: Regina. Ráadásul vezetsz, vagy valaki más vezet?
1: Vezetek, igen, úton vagyok Győrben.
0: Hát te aztán mindenre tudsz figyelni. Vezetni, telefonálni, és megnyerni a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Tizedik lettél.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágerben.
0: Tiéd a kulcs.
1: Nem hittem el.
0: Hát vannak ilyen mázlisták, mint te.
1: Jaj, nagyon
0: köszi. Azt a mindenit.
1: Nem hiszem el, tényleg. Annyira vártam. Már tavaly is annyit próbáltam jelentkezni, és nem sikerült.
0: És tavaly nem sikerült, most viszont igen.
1: És most sikerült, igen.
0: Kívánom akkor, hogy szerencséd legyen, de hát a többiek is ki szeretnék nyitni a Rádió egy konténert, mert van benne autó, van benne utazás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, és rengeteg meglepetés még. A konténernyi nyereményért és egy kulcsért a következő órában is harcba szállnak a hallgatók. Itt a Rádió 1-en.

0: meghatározó dala, BB Rexa és a New Religion azonnal az infók után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Prime segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
0: A nyárnak és a vakációnak vége!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1.
0: Rádió 1.
8: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, 1:44 perccel vannak közlekedési infóim az igazi mai slágerek között. Bura küldte az SMS-t az M6-osról. Rácz keresztúr, Ercsi csomópont, baleset történt, forgalomkorlátozás van. Basa pedig azt viberezte, hogy Hódmezővásárhelyen, a 472-es főúton a Körhíd után felborult egy teherautó. Egy sávot lezártak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: csak igazi mai slágermegy, és közöttük azt olvastam, holnap után többet látjuk majd a napot, mint ma, de csak csütörtökig újabb hidegfront jön majd nyugat felől.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! A Rádió 1-en pedig óriási a változatosság, hozok majd nagy Rádió 1-es klasszikust. De lesz itt a frissek közül popzene Kamráttól. És az idei nyarunk egyik kedvenc buli himnusza Hypatontól a folytatásban hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

megy, csak igazi mai sláger megy. Egy ország szeretné megnyerni a rádió egy konténert, tele van értékes nyereményekkel, és hát az a jó hírem van, hogy idén ősszel ezt valaki elviszi. Na, vegyük csak át, van benne egy új Cupra Raval elektromos személyi autó, van benne 4 fő részére szóló családi pihenés 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszám gépcsomag is van benne, és még meglepetés, majd mondani fogjuk, hogy mit lehet még elvinni a rádió egy konténerből. Az biztos, hogy van egy csomó kulcsunk hozzá, és egyet most megkaparinthat valaki, a 10. telefonáló. A forradról

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A rádió egy konténer és a benne lévő konténernyi nyeremény tulajdonosa csak az lehet, aki részt vesz a játékainkban, szerez egy kulcsot, tudja a rádió egy szlogenjét, aztán a nyitónapon mellé szegődik Fortuna, mert egy nyerő kulcs van csak a rádió egy konténerhez. Halló!
1: Ija, Sanyi vagyok és kulcsért jöttem.
0: Haha, honnan jöttél?
1: Miskolcra hívtalak.
0: Munkából?
1: Így van, így van.
0: Mi a meló?
1: Egy nagy vállalatnál dolgozunk.
0: Mennyire nagy?
1: Nagyon-nagyon nagy. Mérnökként dolgozunk.
0: Mérnökként. És megvizslatnád közelről azt a rádió egy konténert.
1: Mindenképpen, és haza is szágúdanánk az autóval, hogyha kinyitnánk.
0: Na majd meglátjuk, az biztos, hogy kulcsot nyertél a rádió egy konténerhez!
1: Hihetetlen! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Na most már biztos, hogy nyertél. Tizedik lettél, tudtad a szlogent. Hát gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, hihetetlen. Tavaly is próbáltunk játszani, de nem sikerült kulcsot szerezni. Most is az elejétől kezdve hívogatunk rengetegszer, de hihetetlen. Nagyon örülünk.
0: A többiek pedig, jó, ha tudják, folyamatosan lesz esély ezután is nyerni a Rádió 1-en. És ahogy Sanyi tette, nem szabad feladni. A következő órában is játszunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz live mix, egy óra múlva 5-től Juhász Gerivel és Pure Beat-tel. Addig együtt dolgozunk továbbra is, aki úton van annak jó utat, lesz játék is, és a zenei órát Tóth Abigaillel és Accenttel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után, közlekedési információkat kaptam. Andor írta, megrakták autóval az M1-es autópályát. A határ felé haladó oldalon Herceghalom és Bicske között be is lassul. Karl pedig azt írta, Abda és Székesfehérvár között a 63-as főúton árokban egy teherautó. Éppen mentik, úgyhogy ezért lassú a haladás. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forrodorotja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Autós barátaimnak pedig két jó hírem is van. Az anyósülésről hamarosan szólni fogok, hogy mikor játszani lehet majd a Rádió 1 konténerjátékban. Aki vezet, az pedig megkapja

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Újra megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágereit.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az előbb felsoroltam, hogy mi lapul a Rádió 1 konténerben. A 10. telefonáló kap egy kulcsot, és lehet, hogy elviszi a konténernyi nyereményt. Halló?
1: Szia, Andi vagyok, és a konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál?
1: Jászberényből.
0: Munkából?
1: Igen.
0: Mindenki
1: mond,
0: hallja?
1: Kérlek, mond.
0: Mindenki hallja a környezetedben, hogy te lettél a 10.
1: Boldog vagyok, úristen, nem lehetett olyan hangosan örülni, mint ahogy én örülnék, ha örülhetnék, de nagyon boldog vagyok.
0: Hát akkor a boldog hangodon kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudtad a szlogen, 10. elértél, adom a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Lát, király vagy, köszönöm szépen. Úristen, hát a mai nap koronája erre a borús égre. Ez volt. Köszönöm szépen, de ne tudd meg, hogy több száz, de lehet, hogy már 1000 hívás is van a telefonomba. Úgyhogy ezt megérdemeltem, magamnak is mondom, de kitartó voltam, úgyhogy mindenkinek ezt mondom, kitartást.
0: Kitartást, így igaz, ma még több játék is lesz. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
4: Háj!
3: Jó, most már jöhet a nap.
5: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
9: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1.
12: Rádió 1.
11: Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési hírek. Többen is írták, hogy erős a forgalom az M1-esen a határ felé, Török Bálint után már belassul az ember. És korábban volt róla szó, de Bebe friss infót küldött. Hódmezővásárhelyen felborult ugye egy teherautó a 472-es főúton a Körhíd után. Itt azóta lezárták az utat, a 47-es főútra terelnek mindenkit. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forradrottja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. 5 órától Live Mix Juhász Gerivel és Pure Beat-tel, addig én zenélek. Dua Lipa a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: csak igazi mai sláger megy, jött Live Mix Juhász Gerivel és Pure Beat-tel. Holnapra pedig a Live Mixhez kapunk még egy kis napsütést, tehát lesz itt még nyár hangulat. Ma ilyen felhős, borús, felhők rát kacsingáló sejtelmes napos időt kaptunk, hát néha kell ilyen is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímát, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvény

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: gép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egyszer igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
4: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.

0: és már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
1: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1.
6: Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió!

0: pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és 2 órán át mixelünk továbbra is a nagy sikerre és a nagy érdeklődésre való tekintettel mellettem Pure Beat ma a lemezjátszóknál. 2 teljes óránál. Tehát szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
0: Szóval továbbra is nyári időszámításban vagyunk, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, nézni is tudjátok a műsort az online felületeinken, induljunk el.
1: Kamrád egyik legnagyobb slágerével kezdünk, ez nem más, mint a Be Mine, méghozzá Luba remixében, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat! Pure Beat! A házigazda Juhász Geri. Radio 1 Live Mix Summer Edition.

lemez a Radio Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat! Pure Beat! A házigazda Juhász Geri. Radio Egy Live Mix Summer Edition.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Pure Beat.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is nyári időszámításban, 2 órában mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Ez volt You Girl barátunk és a Stay Sexy. Milyen jó dal cím, Stay Sexy.
1: Abszolút, wow. És tök jó, hogy DJ Junior csinált erre egy átiratot, egy jó kis ilyen house-os groove-val, zseniális lett.
0: Egy közlekedési info. Baleset a 63-as főúton történt Aba és Székesfehérvár között, a 81-es kilométernél nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, sziasztok, éppen Vecsés felé megyünk a kollégámmal, szóljatok már, létszi neki, hogy nyomja ennek a nyomi autónak, mert soha nem érünk haza, jó a műsor zsorca.
1: Tessék haladni, kérem szépen.
0: Nagyon szeretem. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: Alex Kenji, olasz DJ összehozta a nyár egyik legnagyobb bomba slágerét, a Rádió 1 egy kedvencét, ez nem más, mint a Bamboli című track. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Tiesto és a Don't Be Shy a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is két órában közkívánatra, mellettem a Pure Beat a lemezjátszóknál egy üzenet, köszi a mai mixet, tök jó, imádom a Freed From Desire, nagyon örülök, hogy Pure Beat játszotta, voltál kanizsán, kár, hogy nem tudtalak elkapni egy szelfire, feldobtad volna az Instámat, írja Arben.
1: Legközelebb is ott leszek.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ne felejtjétek, a két órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition után 7 és 8 között megint játszunk. Két kulcsot is szerezhettek tőlem a Rádió 1 konténerhez, amiben rengeteg ajándék kerül még a következő szűk egy hónapban, és a játék végén egy valaki fog elvinni mindent. Nincs más rádióban ilyen játék itt.
1: Azt a mindenit.
0: Úgyhogy kulcsok várnak rátok tehát ma 7 és 8 óra között is. Megyünk tovább.
1: Egy újdonsült feltörekvő német énekesnővel megyünk tovább, akit úgy hívnak, hogy Loi, és hát elkészített egy új, abszolút szerintem rádió barács lágert, aminek a címe Golden Summer, méghozzá David Puentes-szel közösen. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a Rádió Egy Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hogyha azt gondoljátok, hogy nálunk a Rádió Egyben a Juli az egyetlen egykori gyereksztár a kölyök időből, hát akkor nagyon tévedtek, mert hogy Pure Beat, aki mellettem áll most a lemezjátszók mögött, annó óriásit ment a Tátikában a magyar televízióban, 91 körül?
1: 91-ben pontosan, akkor 6 éves voltam, most el is árultad, hogy akkor 60 éves vagyok, köszi Geri, na
0: mindegy. Nagyon szívesen.
1: Igen, hát az akkori tehetségkutató volt, és hát én ugye Michael Jacksont imitáltam abban a műsorban.
0: És ez nagyon rangos zsűri volt annak idején abban a műsorban.
1: Igen, hát az akkori közmédiában, vagy nem tudom akkor mi volt, hogy hívjuk ezeket a csatornáknak.
0: Királyi televízió.
1: Igen, királyi televízió, meg ilyen Eszter Gályos, Cecília, ugye Mikó István, Szandi, Zoltán Erika, és hasonló.
0: Júlpi pedig 1991-ben ott táncolt már a Michael Jackson dalokra. Elképesztő.
1: Ezért hallgat. Vannak mindig Jackson
0: dalok itt. Nagyon komoly. Rövid hidratációs szünetet tartunk, aztán pedig jövünk vissza, és itt vagyunk veletek még egy órán át, jó?
1: Abszolút.
0: Ne kapcsoljatok sehová, folytatjuk Pure Beat-tel élőben mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
10: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
14: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
17: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
18: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
19: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugye bár? Részletek az opel.hu oldalon.
20: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
21: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
22: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
23: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el.
25: Rádió 1.
26: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: Szeptember ősz, de mi még mindig nyári időszámításban vagyunk. Közkívánatra ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Pure Beat-tal, két órán át a lemezjátszóknál, a magyar nyelvtan nagyon fontos. Szevasz Pure Beat!
1: Csak így szavaztok, srácok, hello Gerikém!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Kevés duma, sok jó zene, ez lesz ebben az órában is, menjünk tovább.
1: Már is indulunk, David Guetta és One Republic közös I Don't Know Wait, ezzel menjünk tovább itt a Rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: Ami, Regan Liling, Word is Mine Radio Show-ból. Ez volt a Hilmi, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, továbbra is két órában, és most valami olyan jön, amilyen nagyon ritkán szokott lenni. Közlekedési információk jönnének, ha kaptam volna hírt balesetről. Sehol nincs semmilyen baleset.
1: Nem mondod.
0: Így tovább, mindenkinek jó utat.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ennek örömére menjünk is tovább.
1: Igazi house trackkel megyünk tovább. Armand van Helden, Mark Nike és D-Ramirez közöse érkezik.

0: szeptemberben is, mellettem a Pure Beat a lemezjátszótnál. Úgy készüljetek, párával, köddel indul majd a holnapunk, kell majd az esernyő, délután 26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Mindjárt fél hét jön a szokásos újabb hidratációs szünet, iszunk egy csomó finom szűrt vizet a konyhában, ti is tegyétek ugyanezt, hidratáljatok, attól, hogy vége a nagy melegnek, attól a folyamatos és nagy mennyiségű folyadékbevétel az továbbra is nagyon fontos.
2: Így van, én amióta itt vagyok adásban, szerintem már egy 4 pohár vizet megittam.
0: Nagyon helyes. Én 4 liternél tartok ma.
2: Helyes.
0: És hol van még az este? Jó, úgyhogy hidratálunk, ti is csináljátok ezt, aztán pedig jövünk vissza élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
8: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
7: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
15: Rádió 1.
1: Rádió 1.
15: Csak igazi mai sláger megy.

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is 2 órában, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál, és hát ne felejtjétek, valaki idén ősszel nyerni fog a Rádió 1-től egy konténernyi ajándékot. Mondom, hogy mi minden van eddig a Rádió 1 konténerében. Egy vadi új elektromos autó.
1: Azt a mindenit.
0: Ezt én mindig az első helyen mondom. Azért az komoly. Aztán egy egyhetes 4 fős családi pihenés, és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag, és még csak épp egy hete megy a játék.
1: Azt a mindenit.
0: Úgyhogy a következő hetekben jó sok mindent pakolunk még a Rádió 1 konténerébe, meg is tudjátok ezt nézni Budapesten a Kormin Plázánál. 2 kulcsot is nyerhetnek hozzá tőlem a következő órában 7 és 8 között, és hát a legvégén, a játék végén, október 9-én a konténernyitó portin egyetlen 1 kulcs fogja kinyitni.
1: Hát ez nagyon izgi lesz, azt kell mondjam.
0: További információk a www.radio1.hu, tehát még egyszer játék, 2 kulcsért a Rádió 1 konténerhez a következő órában. Megyünk tovább.
1: Így van, a kanadai magyar származású DJ-vel megyünk tovább. Érkezik Blondi, aki ugye nem olyan régen járt itt nálad, Geri, a stúdióban, ha jól emlékszem. És tőle hoztam egy újdonságot, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor című track, és hát örülünk, hogy nemzetközi vizeken is egyre híresebb a hölgy, szóval ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Sam Felt és egy zseniális Coldplay feldolgozás Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Ez volt ma Pure Beat 2 órában élőben, Pure Beat 1 órában élőben, kicsit lépegetősebb zenékkel holnap után este.
1: Így van, szerda 11 órától érkezem ide a Boris Man Idősóba.
0: Akkor találkozunk, nagyon köszi a hétindítás, szuper volt.
1: Én köszönöm, itt lettem, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Egy SMS, szia Geri, a kicsi feleségemnek küldenél valami csajosat? Olyan ügyesen hegesztett ma velem, mint a kis angyal. Öröm volt nézni, üzeni Zsé. Hát akkor a mai első dal a Rádió egy kívánság műsorban az övé lesz majd. Taylor Swift és az Opelite, aztán pedig játszunk kétszer is kulcsokért a Rádió egy konténerhez. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: gép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: A Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, isteni zenék és kulcsok is várnak rátok ebben az órában a Rádió Egy konténerhez. A mai első telefonáló Loi és David Puentes újdonságát kéri, hogy hívnak?
1: Én Kata vagyok. Ócsárról telefonálok, a kislányommal tanuljuk a francia forradalomban.
0: Ó, hogy megy neki?
1: Hát egyébként egész jól, érdekli.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy ő az egyik legtökéletesebb kislány, a másik a nővér, és nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Na akkor most nekik pörög Loi és David Puentes közös slágere, a Golden

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén ősszel valaki ismét nyerni fog tőlünk egy konténernyi ajándékot. Halló, halló!
1: Szia, Böbe vagyok, játékra jelentkezni.
0: Hello, Böbe, mióta próbálkozol?
1: Ma próbálkoztam, először.
0: Na ne! Épp ma egy hete indult a játék.

0: játék, neked ez a legelső próbálkozásod?
1: Igen, ez a legelső játékom.
0: Ha tudnád, hányan írják, hogy reggeltől estig próbálkoznak, és naponta több száz hívást engednek el.
1: Igen, elhiszem.
0: Ehhez képest neked elsőre sikerül.
1: Köszönöm.
0: Fú, na kérem a Rádió 1 szlogent, remélem tudod.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Ó, ezt a lendületet szeretem, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen.
0: Első próbálkozása megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez.
1: Köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Október 9-én nyitjuk majd ki ugye a Rádió 1 konténert. Tudod, hogy mi minden van benne eddig?
1: Igen.
0: A tartalma jelenleg egy új Cupra Raval személyautó, ami elektromos, van egy 4 fős, 7 éjszakás pihenés, szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 milliós Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag.
1: Igen. Kézzed, Geri, tavaly is nyertem tőled kulcsot.
0: Nem mondod komolyan!
1: Igen.
0: Figyelj, akkor ezek szerint én vagyok a te szerencse embered itt a Rádió 1-nél.
1: Igen, így van.
0: De jó, nagyon drukkolok akkor neked idén is, örültem, hogy játszottunk.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: És játszhattok ám ti is még ebben az órában néhány perc múlva itt a Rádió 1-en. Martin Gerix érkezik ezúttal Ed Sheerannel. Ez a Repeat It.

0: A Rádió Egyet halljátok, és úgy képzeljétek el, továbbra sem kaptam hírt egyetlen balesetről sem. Úgy látszik, ez egy ilyen nap. Hurrá!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Közben Excent és Tóth Abigéldalát indítottam el. Ki kéri?
2: Zsolti.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
2: Csillának a feleségednek, hogy szeretem. Itt mind a ketten hívogattunk téged.
0: És szeretnétek kulcsot a Rádió Egy konténerhez?
2: Jaj, nagyon.
0: Na figyelj, akkor bontom a vonalat, és most azonnal gyorsan próbálj újra hívni te is, jó?
2: Jó, jó, köszönjük.
0: Mert hogy miközben szólni fog a következő dal, én várom a hívásokat, indul ugyanis az újabb játék. Aki innentől tizedikként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió Egy konténerhez. Gyerünk, a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
12: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
13: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
12: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
13: Jobb, ha felkészül.
14: Nagyon féltelek.
13: Ne lassíts!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
13: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
12: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, én pedig egy újabb hallgatónknak szeretnék adni kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Laci vagyok. Játékra jelentkeznék.
0: Hello, Laci! Mióta próbálkozol a konténeres játékunkban?
1: Hát minden este, mert csak este tudok, vagy ilyen tájba tudok készülni.
0: Bejutottál valaha a játékba?
1: Nem, sose, a tavalyiban se, pedig nagyon szerettem volna.
0: Hát, Laci, 2026-ban ennek most sikerülnie kell. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Laci, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Nagyon király! Köszönöm!
0: Hú, Laci, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, ugye tudod, hogy mindez mit jelent?
1: Tudom, mit jelent. Hát az, hogy a konténerben lévő ajándékokat megnyerem. Azt jelenti.
0: Ha a te kulcsod lesz a nyerő október 9-én.
1: Igen. Persze, hogy az én kulcsom lesz.
0: Ja, hogy te ilyen magabiztos vagy?
1: Igen.
0: Én nagyon bírom, hogyha valaki ilyen céltudatos.
1: Muszáj, mindenképp.
0: Eddig van ugye a konténerünkben egy új Cupra Raval elektromos személyautó, aztán egy 4 fős, 7 éjszakás családi pihenés a Kolping Family Resortban, és egy 1 milliós Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag.
1: Nagyon durva. Tavaly is láttam, nagyon király volt a konténernyitás.
0: Ami idén, október 9-én pénteken lesz Balázsékkal, náluk folytatódik majd a játék holnap reggel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap ködösen, borúsan indul majd a napunk, viszont úgy készüljetek, hogy csütörtökön és pénteken ismét meg lesz a plusz 30 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Közben Tém Impalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Kinga.
0: Na Kinga, kinek menjen a Dracula?
2: A családomnak, két kisfiamnak és a férjemnek.
0: Már indítom is, és ez a dal bizony nem egy vámpír sztori, arról szól, hogy a szerelem egyszerre lehet izgalmas és nagyon veszélyes. Tém Impala, Dracula, csak itt a Rádió 1-en.

0: rádió egyet halljátok, és innentől bizony táncolunk, jön a Diszkós Hit, aztán pedig World is Mine Radio Show élőben egy csomó vadonatúj zenével, ma Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Balázsával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy is, papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig Polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, my damen and herr, madam, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, miért tisztelt nagyon a publikum. Ez a Diszkósít Radio Show, rádió egyen csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Üvöltő zenével berobban az étterbe a Diszkósít adrenalin bombája. Bárány Attila vagyok, csúj.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit FM-en, webben, applikáción keresztül, szerintem YouTube-on, TikTok-on, nem tudom, hogy ott vagyunk, de egy biztos, hogy bekezdünk rendesen.
4: Technosít.
3: Hype-aton lemezével kívánok, kellemes rádiózás itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkósít Radio

0: csak és kizárólag ezen a rendezvényen.
1: Egyébként nem mondtál hülyeséget, mert nekünk ez az irodánk valójában, tehát mi itt dolgozunk. Annyit akartam viszont mondani, hogy ugye most volt hétvégén egy nagyon jó szombathelyünk diszkosít, és a következő dátum az október 24-e lesz. Békés Csabán a szokásos legnagyobb őszi fesztiválon, nem mondom ki a nevét, mert reklámnél, ott találkozhatunk, és újra diszkosít lesz. Mi leszünk a nagy sátorba, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy ma vagyok élőben, aztán jövök ide a stúdióba, vagy az irodába játszani 17-én, csütörtökön és vasárnap, és szombaton pedig Balaton Fűszőn várok mindenkit sok-sok szeretettel. Most pedig egy érdekesség, tessék figyelni!

0: megjelenítés tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
2: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
1: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
2: Jobb, ha felkészül.
3: Nagyon féltelek.
2: Ne lassíts!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
2: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
1: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Nagyon fogjátok szeretni a mai műsort, ezt biztosra vehetitek. Megérkezett hozzánk Metzger Viktória. Hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Ősz van, lassan szeptember közepe. Én úgy örülök, hogy nem raktad még el a nyári ruhákat, itt főleg erre az újatlanra gondolok, amik ugye nyáron mindig nagy sikert arattak.
1: Igen, Geri így szokta rávenni a hallgatóságot, hogy nézzenek is minket. Nézzenek is minket, igen. De ez csak egy atléta könyörgöm.
0: De nagyon szép, tényleg.
1: Na, köszönöm.
0: Gyönyörű,
1: köszönöm,
0: nagyon szép. Úgyhogy ami szép, azt meg kell mutatni.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi megmutatjuk Vikit, tudjátok nézni is a műsort élőben a következő 3 órában. Isteniek lesznek a zenék, kezdjük el.
1: Bizony, úgyhogy neki is tartolunk a World is Mine Radio Show-nak. Itt is van Gordo és a Loco-Loco.

0: Tim Impala és Dracula hétfő este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Meszker Viktória élőben a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fontos dátum lesz holnap után szerdán, mert hogy szeptember 16-án zárul az idei DJ meg Top 100 szavazás, és összeáll hamarosan a legfrissebb 100-as lista a világvezető DJ-ről. Most ugye az első három helyen David Guetta, Martin Garrix is állok. Naviki, te kiket vársz a dobogóra idén?
1: Fú, hát akkor mondok egy top 5-öt, akiket én nagyon-nagyon szeretek, és a top 10-be várom őket. Az első számú legyen Hugel, én őt nagyon várom a 10-be, okay. Én azt gondolom, hogy a 2026 az abszolút az ő éve volt. Ugye kihozott új albumot, beütött, világsláger lett ugye több zenéje is, és nagyjából mindenkivel közreműködik, akivel csak lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nagyon erős, esélyes a top 3-ra is akár. Akkor én mondanám még David Guettát, mert őt lehetetlen levakarni egyébként a top 3-ból. David Guetta tényleg szerintem nagyon oda tette ezt az évet is, rengeteg nagy slágert hozott, ugye Bibi Rexával rengeteget működött együtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő is várható, simán lehet, hogy idén is első lesz. A harmadik, akit én nagyon-nagyon szeretek, ugye Alok, én várom őt is, tehát hogy ő is abszolút populáris fronton is, és klubterén is, saját esterén is nagyon ott van a toppon, és akit én még nagyon-nagyon szeretnék, hogy ott legyen, az DJ Snake, ugye Párizsban a legnagyobb show-t adta idén, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon méltó lenne neki is akár egy top 5-be beférkőzni, úgyhogy nekem ők abszolút kedvenceim, nyilván Skrillexet imádom, de ő egy kicsit underground, és ezért azért őt nem annyira szokták berakni ugye ebbe a top 5-ös listába. Nyilván 100-ban nagyon-nagyon elfér, ott meg azt hittem a Gabriel Dancer, mert nagyon hasonlít a Hell Dance-ra, úgyhogy azért mutassak nekem a top 10-et, hadd nézek rá.
0: Rihebek tök úgy néz ki, mint a Wilcox, de megdöbbentő a hasonlóság.
1: Igen, lehet el kéne tüntetni a Rihebet, aztán Wilcoxot beütetni a helyére, aztán kicsit ott intézkedne nekünk. De ahogy látom, egyébként ez a vicc, hogy a Dimitri Vegas Like Mike, ők inkább fesztivál téren erősek, ugye mindenhova hívják őket fellépni, viszont megjelenésekben nekem ők amúgy gyengébbek, akkor egy Fisher sokkal erősebb szerintem.
0: Aki jelenleg ugye a hetedik.
1: Igen, a Timmy Trumpet meg nem tudom mit csinál, nagyon semmit egyébként, ő is fellépő, a régi nevéből él egyébként. Óriási slágerei vannak, ezt nem lehet elvenni, de azt gondolom, hogy azért ebben a listában nagyon sok olyan ember szokott lenni, aki mondjuk csak így takaréklángon el van, szóval ez számomra érdekes, szóval én nagyon sok olyan előadét tennék előbbre, akiket mondjuk látom, hogy nagyon aktívak.
0: És ti is nyugodtan írjátok el meg a saját top 5-ötöket, a saját top 3-atokat, kik szerintetek a világ vezető DJ-i, tehát még egyszer, holnap után zárul az idei DJ meg top 100 a szavazás. 0-23...
1: Hugerre szavazatok!
0: 111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi a most, Viki?
1: Csak így otthon. Ja, bocsánat, még egyet kihagytam, hát azt akartam mondani, hogy az számomra nem sok zenéjét játszom, de azért igyekszem, ő pedig nem más, mint Anima. Na most Anima az, aki még ugye az undergroundból jön, és valahogy ő ellavírozik mainstream-en vonalon is, mert talán ő az a nagyon jó átmenet az underground és a mainstream között, és én még Animát is nagyon-nagyon várom, ő hányadik volt amúgy tavaly?
0: Jelenleg most 10. és 7 helyet lépett előre, úgyhogy ő valószínűleg most még felfelé.
1: Igen, szerintem ő simán benne lesz az ötbe, mert akkor a sókat és olyan látvánnyal vitte ezeket a sókat, hogy na ő abban verhetetlen, úgyhogy most vele megyünk tovább, és a Shakedown at Night, amit Anima feldolgozott, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. At the turntables now. Viktória Metzger.

0: Most már kedves ismerősünk ő is, Blondish, Lovers on the Dance Floor, a Rádió 1-en a Zörd is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Metzger Victoria lemezjátszai mögött, mindig hétfőnként két teljes órában. Hello Viki, még egyszer!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Kollár is jön még Viki után, szintén élőben 11-től. Szerintetek Tiesto visszatér-e még valaha a top 3-ba, a DJ meg top 100-ban? Angi kérdezi ezt. Úristen, de jó kérdés!
1: Hát benne van a pakliban, azért neki is szoktak olyan időszakai lenni, amikor nem lehet levakarni a slágerlistákról, úgyhogy szerintem ez mindig azon múlik, hogy éppen egy ennyire top-top művész mennyire pihen meg. Mert nyilván, ahogy mondtam neked a listában, nagyon sokszor vannak olyan nevek a topba, akik éppen pihennek.
0: Így van.
1: Szóval, hogy annyi mindent nem csinálnak, például Martin Garrix is nem hoz olyan rendszerességgel dalokat, és nem lesz akkora sláger mondjuk, mint egy David Guettánál, de például a Tiestónak vannak olyan időszakai, ő vetekedni szokott ugye a Guettával sokszor.
0: Abszolút, tehát nagyon sok mainstream előadóval dolgozik, elég csak mondjuk Eva Max-et említeni, úgyhogy gigantikus nagy rádióslágereket tud készíteni ő is, akár folyamatosan egy évben, akár 4-et, 5-öt, 6-ot. Ő most nem ebben az időszakban van, de
1: szerintem ő gyerekezik amúgy most.
0: Újra. Igen.
1: Mert nemrég született ugye babája, úgyhogy ő abszolút gyerekezésben van szerintem.
0: Kíváncsian várjuk az új idei százas összeállítást. Ugye holnap után szerdán zárul az idei DJ meg Top 100 szavazás. Szerintetek kik a világ legjobb DJ? Nyugodtan írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. 0-20-3-111-111. Megyünk tovább.
1: Bizony, akkor én egy saját trackkel szeretnék tovább menni. Ugye Gabriel Dancerről és Blanche-sal készítettünk egy elektronikus angol nyelvű dalt, ez a One Kiss, ami egyébként már átlépte a 8000 hallgatást, úgyhogy nem is tudom, mit mondjak, nagyon hálásak vagyunk és köszönjük nektek. Itt a Rádió 1-en is tudjátok hallgatni, úgyhogy ezzel folytatódik a Word is My Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: ez van nálunk minden hétfő este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek. Mind a kettőt lehet, a Rádió Egyet halljátok. Ez a Third Is Mine Radio Show élőben Metzger Viktória lemezjátszói mögött. Erdélyt is megjártad nemrégen. Na, milyen volt, mesélj?
1: Fú, zseniális volt, imádtam. Ugye én szeretek határon túlra menni, ráadásul határon túli magyarokhoz. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Egy este alatt nyomtam le dupla fellépést, úgyhogy wow. Először Gyergyországon Miklós, aztán pedig Csíkszereda, úgyhogy nagyon extra volt. Azt azért tudni kell az erdélyi magyarokról, hogy az elején picit oldani kell őket, de aztán annyira világi kedvesek, és olyan vendéglátás van és vendégszeretet, hogy elképesztő. És amúgy mind a két szettemet úgy fejeztem be, hogy nagyjából 5 percig visszáztak, úgyhogy raktam is ki róla sztorit Instára, és annyira jól esett, ilyenkor mindig, nem tudom, így a szívem így beledobban, hogy jaj, de édesek, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nagyon-nagyon jó volt egyébként, ha már külföld, szombaton meg Németországban megyek majd fellépni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a buli. Úgyhogy szólnék az ottani magyaroknak, az ott élő magyaroknak, hogy jöjjenek majd a bulimba.
0: De jó!
1: Köszönöm szépen!
0: Németországban mikor voltál fellépni utoljára?
1: Nagyjából. Hát figyelj, szerintem egy ilyen 5 éve, 5-6 éve. Úgyhogy jó lesz visszamenni, de azt azért tudni kell, hogy én nagyjából ilyen 7-8 éven keresztül Németországba úgy jártam, mint itthon kávé haza. Szóval heti 2 fellépésem simán volt Németországba, körbe turnéztam. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Németországot, sokan mondják, hogy a német emberek hűvösek, de egyébként a klubkultúra meg zseniális. Ugye a techno onnan indul lényegében, és a klubok azok nagyon-nagyon-nagyon minőségiek zenei szinten, szóval hogyha nem ész zenélni, akkor nem kell atomslágerezni, szóval nem ez az elvárás, én azért nagyon kedvelem egyébként.
0: Jó lesz oda visszatérni?
1: Igen, nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy Münchenbe repülök, és onnan át kocsikázunk Ulmba, úgyhogy, hogyha arra éltek, akkor várlak titeket szeretettel.
0: De jó, hajrá, Viki! Jó bulit!
1: Ha beszélni se tudok!
0: Jó bulit akkor neked Németországban, és lendülünk közben tovább!
1: Bizony, Hugo-lel folytatódik a sor, jön a Shine, csak itt a Rádió Egyen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Ha szeretnétek repetázni Metzger Viki mai első élő mixéből, visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációban. Kinyomom a légkondit és a távirányítóját szerintem ledobom a negyedik emeletről. Nem tetszik, hogy felvetted ezt a
1: Bocs, Geri, mert nem akartam neked lekapcsolni, nem tudom, mennyire van meleged. Én meg vagyok, most már tényleg. Mondom, akkor biztos, hogy kell öltözni, nem igen, tudom.
0: Nekem nagyon melegem van, de inkább nekem legyen melegem, mint hogy te felvegyél egyre több ruhát. Ne engedjük még el a nyarat, Viki.
1: Jó,
0: kikapcsoltam.
1: De most komolyan neked meleged van, tényleg?
0: Nekem rettenetesen.
1: Hát akkor Gerikém, dobd le a felsődet. Versenyezzünk, gyere!
0: Kinyitom itt az ablakot, legyen ez a köztes funkció. Szerintem okay, az, mindenki semmi. Jobban jár. Úgyhogy Viki leveszi a felsőt, remélem, létszik.
1: Most meg már melegem van, így lekapcsolod, így pont jó. A kabátban már meleg van.
0: 3 perc, 9 másodperc jó. Múlva megtudjátok, hogy Viki milyen állapotban levettem. Jön vissza. Mi? Ú, de jó vagy, Viki. Jövünk vissza a élőben mindjárt.
1: Ez az!
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.
2: Hey, Mr. DJ.
1: A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
2: Ladies and gentlemen.
1: Metzger Viktória.
3: Metzger Viktória.
4: World is Mine Radio Show starts now.
5: Egy perc elmúlt este 10, sziasztok, mindenki nyugodjon le, Metzger Viktória továbbra is újatlanban a következő egy órában. Hello, Viki!
6: Hello, sziasztok!
5: Ez itt szerintem sokkal jobb, meg komfortosabb mindenkinek.
6: Hát de mi lesz velünk itt télen, Geri?
5: Hát nem tudom, majd befűtök.
6: Egyszer beszéljük meg, hogy télen bejövünk fürdőruhába, és úgy nyomjuk. Na! Ilyet szerintem még nem csináltál, te nyomhatod itt ilyen bizsgatyában, én meg jövök ilyen dresszbe.
5: Tök jó fürdőnadrágjaim vannak. Valamikor decemberben?
6: Jó, én adom. Jó. Akkor kérem, amikor esik a hó.
5: Jó, az ez első hétfői decemberi hóesés.
6: Aha, adom.
5: Pacsi, jó. Megdomáltuk. Remélem, hogy senki nem jegyzi meg.
6: Jó, én is.
5: Na, menjünk tovább.
6: Hát ha már nyár vége, akkor egy kis Alex Kenji úgyis annyira szereted, úgyhogy a Bumble neked szól, Gerikém.
5: Köszi, Viki.
6: Imádnak. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. World is Mine
1: Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória!
3: Metzger Viktória!

Victoria. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Radio1Hungary. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk is, mindig esténként 9-től jönnek, csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ezeket Metzger Viktória mixeli élőben, övé nálunk minden hétfő este 2 órában 9-től egészen 11-ig. Hello Viki, még egyszer!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Nézni is tudjátok a műsort, megéri, tudjátok figyelni a stúdiót belülről az applikációban és a weboldalunkon. SMS és Viber számunk 0623111111, lendülünk is tovább.
1: Bizony, csak előtte még a férjemet csókoltatom. Szia, baby! Mert pont nézett és küldött egy screenshotot, úgyhogy nézzétek minket a YouTube-on.
0: Hello,
1: jó? Még a férjem is néz, na.
0: Rettenetesen jó arc a férjed.
1: Ugye? Nagyon na most ha ezt hallja, kíváncsi vagyok, hogy még nézi-e, vagy haj. Mondtam nekem múltkor, hogy emlegetted.
0: Igen, nagyon jó arc. Eddig is tudtam, hogy jó arc, de most meg pláne.
1: Na, egyébként. Hát akkor már alig várjuk, hogy a következő bulin is tudjatok kocintani, nem?
0: Akkor szerintem már csak ásványvízzel, de
1: Jó. Jó, akkor majd én dolgozom tovább. Akkor menjünk tovább. Egy saját trackkel szeretnék tovább menni. Egyébként Miss Moodle és Nagy Bogival követtük el, ez az Éden, és hallgathatjátok itt a Rádió 1-en is. És köszönjük szépen a rengeteg hallgatást, 1,5 milliót elérte a dal, úgyhogy imádunk titeket, az Éden jön itt a World is Mine Radio Show-ban.
2: Turntables now. Viktória Metzger.

0: Lost Frequencies, Leave It All a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban hétfő este. Hello Lost Frequencies.
1: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.
0: Ha nem tudnám, hogy ez tényleg ő, akkor azt is gondolhatnák, hogy akár a Cookie-nak a beszédhangja is lehetne, nem?
2: Amúgy igen.
0: Mert többentő
2: a hasonlóság. Jó, Cookie egy kicsit magasabb azért.
0: Ez igaz. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mellettem Metzger Viktória újatlanban, hála a jó égnek, úgyhogy nem akarjuk még tényleg elengedni a nyarat, meg a nyári feelinget. És hát.
2: Na, igen? Na, mondjad!
0: Nem! Ne, én most nem akartam semmit, csak annyi,
2: ne,
0: hogy...
2: Ne, látom, hogy nézel, mondjad!
0: Ne, olyan jó, hogy így öltözöm. Ne, tényleg tudod, a hallgatók nagyon szeretnek, a nézők is nagyon szeretnek, úgyhogy tök jó, hogy még egy kicsit vacolunk haza, vagy vacolunk haza, hogy szeptember
2: közepe van. Jövő héten Irhabundában jövök.
0: Ennyi.
2: Kidobom az atlétáimat, úgy is el kell rakni, mert vége van a nyárnak.
0: Lassan, igen, lassan jönnek most már a hidegebb esték. Vikinek jó negyed órája van még a lemezjátszóknál, aztán pedig jön Kollár szintén élőben, úgyhogy kezdődik Viki veled a finálé.
2: Bizony, és ha már nyár vége, akkor még egy nyári track, én nagyon-nagyon szerettem ezt játszani. Santana Maria Casamata Afro verziójában én imádom, úgyhogy szeressétek ti is. Itt a Verdi Smiley Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, Metzger Viktória állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó két órában. Sziasztok, ez egy üzenet, én csak egy pillanatra tudtam az élőre ránézni pár perce, mert dolgozom. Viki, én, és szerintem Geri is örülne, ha maradna ez a szett még egy darabig, még várjon a rossz idő egy kicsit. Köszi az elmúlt két órát, jobban telt az éjszakás műszak, üdvözlettel, Petya. Látod, Viki, én soha nem vagyok öncélú, ha mondok valamit, mindig én a hallgatóknak vagyok a szócsöve.
1: Igen, tudom, Geri, tudom.
0: De tényleg, látod, köszi, Petya, hogy kiálltál mellettem. Milyen lesz a hét?
1: Na, hát nagyon jó lesz a hét. Én holnap már fellépek Budapest legnagyobb egyetemi fesztiválján, úgyhogy várok mindenkit, szeretettel gyertek. Az utolsó nagy nyitott fesztivál, úgyhogy érdemes benézni. Szerdán megyek le Debrecenbe, szintén egy nagyon nagy esemény, egyébként a kampusz helyszínén fogok fellépni, azt is nagyon-nagyon várom, és hétvégén pedig utazom Németországba, ugyanis Németországba, Ulmba fogok fellépni, úgyhogy szombaton, hogyha élnek ott kint magyarok, várom őket, szeretettel gyertek. Nagyon izgi.
0: Jó lesz. Viki, jó bulikat kívánok, jó közönséget, jövő héten folytatjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, jók legyetek, puszi!
0: És maradjatok, jön Kollár, reklám nélkül, élőben! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egy.

0: is Mine radio show starts now.
1: Hello mindenkinek, van még nagyjából 58 percünk hátra ebből a napból, és ebben az 58 percben Kollár adagolja a legmenőbb zenéket. Hello, hello!
2: Hello rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Magam is nehezen hiszem el, de szeptember második hetét tapossuk, elképesztő. De hát a nyári hangulat még mindenkinek a nyakán van, nekem legalábbis abszolút.
1: Látom, ami a színösszeállítást illeti, ez is erről árulkodik. Tök jó.
2: Köszönöm szépen. Úgyhogy nyári hangulattal ugyan, de berüljük az ajtót, folytatódik a Where is My Radio Show. Maradjatok velünk, a következő mennyi? 58?
1: 57.
2: Igen. Gordo és Olokoloko, ezzel folytatódik a Where is My Radio Show.

0: Ilyenek nálunk a hétfő esték, kösz, hogy itt vagytok, a Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Sziasztok, szép estét, szervusz barátom, ez egy üzenet, jó ismét a Rádió Egyen hallani, izgatottan várom a mai mixet. Mesélj barátom, milyen az új suli? Milyen volt az első nap számodra? Tetszik az új osztály? Én úgy gondolom, kalandokban gazdag újabb tanév elé nézünk, már a hatodik közös elé. Holnap találkozunk, folyt köv, csókol, örök pattársat, falusi barátod már.
1: Hát igen, ahogy az

Ez most is így lesz, és szerintem a valaha készült legjobb remixben Christopher remixéről beszélek egyébként, aki talán az én kedvenc producerem itt Magyarországon. És nagyon megtisztelő, hogy a kollégája vagyok, úgyhogy Christopher remixében még egyszer Témin Pala és a Dracula.

0: köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között mindig Kollár áll mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz, Kollár, még egyszer.
1: Jó estét, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeptember második hete, ezt azért mondom el ilyen sokszor, mert nagyon nehezen hiszem el.
0: Lassan már kifelé megyünk a szeptemberről.
1: Igen, és hogy milyen korán sötétedik, nem tudom, megfigyeltétek-e, hát én szomorú vagyok. Ez van.
0: Halika, ez egy üzenet. Én nagyon élvezem a szitút a jó zenék mellett, a main kívül még egy éjjeles műszakon van a héten, aztán megyek nyaralni, és azt nem félek a kollégák orra alá dörgölni. Üdvözlettel, Rory!
1: Na, hát nagyon szép hetet neked, és kitartást. Hajrá, hajrá!
0: És írd meg, hogy hová mész nyaralni, érezd jól magad. Hello, sexy Kollár, ma is nagyon jól nyomod. Végre megint lesz mit visszahallgatnom holnap reggel munkába menet. Üdvözlettel, Kinga,
1: Kinga, tudom, nagyon cuki vagy. Köszi szépen, hogy minden héten beírsz. Kinga, minden héten ilyen szép üzenetet küld nekem itt a rádióba. Tessék tőle példát venni.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: És hát a szürke hétköznapokban is azért vagyunk itt veletek a World is Mine Radio Show csapatával, hogy beragyogjuk a napjaitokat, az estéiteket, úgyhogy jöjjön a Shine, Hugelnek a 21 albumáról, ami szerintem talán az egyik top hit ezen az albumon. Szóval még egyszer, beragyogás, Shine, itt a World is Mine Radio.

9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ivel. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Üdv a most érkezőknek, kitartást azoknak, akik most kezdik az éjszakás műszakot, és hát jó pihenést azoknak, akik ilyenkor 11:30 után teszik le a munkát. Szevasz, Kollár, neked is még egyszer.
1: Hello, drága Rádió 1 és Geri is mondta, kitartást a héthez kezdődnek az igazán szürke hétköznapok, de nem kell elkeseredni, már csak 9 hónap van a nyárig. De mindjárt jön karácsony,
0: tessék. Köszi mindenki nevében, aki szereti a nyarat. Hát van, akinek nem annyira szürkék ezek a mostani hétköznapok. Majorkára repülök csütörtök reggel, üzeni Roli.
1: Azt a minőségét.
0: De jó neked.
1: Na ezért így lesz, nem ért a jó pihenést.
0: Ott még nagyon jó idő lesz. Sziasztok, én is itt vagyok veletek, amikor csak tehetem. Fantasztikus vagy, Kollár, imádom a mixeidet, Ildikó.
1: Nagyon szépen köszönöm, gyere jövő héten is.
0: Addi szintén törzshallgató, mutathatom, hová harapjon Dracula? Bocsi, ezt nem tudtam kihagyni. Hétfő, akkor Kollár, puszi nektek, Andi.
1: Reméltem, hogy Csajci volt, mert már kezdtem megérni, hogy Csávó akar aradálni. Köszi szépen, Andi, hogy...
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon jó lendületben vagyunk, és tartjuk a tempót.
1: Így van, Atomszőke jön a folytatásban, nemrég itt volt nálunk a Rádió 1-nél Blond is. Szerintem nem kell semmit elmondanom a neve alapján. A Lovers on the Dance Floor, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: A lemezjátszóknál

0: hallottátok Vadim zenét, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, ilyenkor éjfél felé közeledbe is. Sziasztok, Csaba vagyok innen a szomszédos Floridából. Én úgy döntöttem, hogy jól döntöttem, és nem utazom innen sehová. Mondjuk most bejött egy hidegfront, és csak 32 fok van. Azért gondolok rátok néha.
1: Kösz, hát Csaba, szeretjük. Ez a szomszéd, ez kicsit ironikus szó. Drága Csabi, köszönjük, itt vagy, és jó pihenés neked is.
0: Hidegfrontban 32 fok.
1: Ja.
0: Rettenetesen utálunk, Csaba.
1: De az egy nagyon jó étel is.
0: Szeretünk betalálni. Sziasztok! Nem tudom miért, de legtöbbször Kollár mixei alatt jön rám az Írhatnék. Szeretnélek egy kicsit megnyugtatni, kedves Kollár, mert ha mondjuk 84 évig élünk, az elég jónak számít, akkor 84 nyarat élhetünk át. De ha úgy hozta volna a csillagközi fizika, hogy mondjuk az Uranus pályáján keringenénk, akkor a 84 év egynek számítana, és ez azzal járna, hogy mindösszesen egy, azaz egy darab nyarunk lenne, viszont az nagyjából 21 évig tartana, és jó hosszú fesztivál szezon bulikat jelentene, viszont ebben az esetben jókor kéne születni, nehogy a 20-as, 30-as bulizós éveink ősszel, nagy isten télen teljenek, mert az jó nagy szívás lenne. Szóval ehhez képest a 9 hónap már nem is tűnik olyan rettenetesnek, nem igaz? Üdvözlet a basszus hasonlás srác.
1: Azt a mindenit.
0: Aki fizikából is elég életben van.
1: Hát ezt én sem tudtam volna szépen megfogalmazni. Köszönöm szépen ezt a kis agytágítást. Tehát 9 hónap, hosszú idő, hosszú
0: így van,
1: idő. De azért köszi.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, és rákanyarodunk lassan a fináléra, 10 percünk van még együtt veletek ma.
1: Abszolút, és remélem, hogy feltűnt nektek, hogy azért kicsit bekeményítettem a végére, jó szokásom a szűvőn. Marad ez a vonal, van még 10 percünk, jön a Starlight of Madness, ezzel folytatódik a Word is My Radio Show.

0: in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál. Kullár!
2: World is Mine Radio

0: a Rádió 1-en. A jó dolgok miért nem tartanak sokáig, mint például a műsoridőtök? Lehetne végtelen? Zseni, vajtól puszi, srácok, Krixi.
1: Hát bárcsak itt lehetnék végtelen ideig a stúdió melegében. Köszi szépen, hogy itt voltál.
0: Szia Kollár, hello Geri, ma sem fogok tudni aludni miattatok, egyszerűen nem bírok magammal, a műsort hallgatva üdvözlettel Dani.
1: Hát köszi szépen, ezen vagyunk itt minden héten, hétről hétre, én legalábbis hétfő esténként mindig 11-től évfélig, hogy egy picit jobban induljon a hét. Köszi neked is, hogy itt voltál.
0: Csodás volt a mix, barátom, mint mindig, zárásként engedjétek meg, hogy felköszöntsem Domit, vagy ahogy mondani szoktam, bort, búzát, békességet, nagyságű feleséget mindnyájunknak. Királyok vagytok, jó hét, örök pattársad, falusi barátod Máté.
1: Köszi szépen, és Domi, Isten éltessen, ez a legfontosabb.
0: Domi, nagyon boldog születésnapot, igen, 20 éves, ezt elfelejtettem megemlíteni, kicsit így összerövidítettem ezt az SMS-t, mert hogyha az egészet felolvastam volna, akkor éjjel egyig itt ülnénk. Én nagyon szeretem, hogy Máté bőlére engedi mindig.
1: Abszolút, nem kell félteni. És egyébként elmondom a drága hallgatóknak, hogy én pedig októberben leszek majd 20 éves, úgyhogy jövök mindenféle szaftos információval nektek. Maradjatok velünk hétről hétre.
0: Várjuk a szaftos információkat. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-kor jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek továbbra is. A mikrofonnál a Verdict Man után Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig továbbra is így csorakoznak. Most Robin Schulz újdonsága, Better Times, amit indítok, aki pedig üzen a számom 0620 311 111. Na kezd!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez a nagy kedvenc pedig Rádió egy DJ-től jött. A Stadium Max és DJ Veszkedviki készítette Sam Gray-ek közösen a Let You Let Me Go, ami pörgött. Most a fogyarásban pedig a Medúzát hozom, Fastboy-jal, James Carter-el, Eli Dewey-vel, ez már is a Bad Memories, és ne feledjük, továbbra is pörög a konténerjátékunk. Lehet gyűjteni a kulcsokat, és akár az egész konténer, ami ilyen

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: öltözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és hát egyértelműen a hét, sőt a hónap híre, hogy Lady Gaga a hírek szerint anyuka lett, nagyon gratulálunk neki, Máki Polanskival közösen. Ha minden igaz, akkor megszületett a gyermekük, legalábbis egy nagyon pici babával fotózták őket, nagyon hivatalos közlemények még nincsenek, bár az utóbbi időben Lady Gaga el is tűnt, meg azt is mondta, hogy igazából nagyon szeretne már gyereket, meg a családdal foglalkozni. Hát úgy tűnik, hogy most ez összejön. Hát nagyon gratulálok és jó egészséget mindenkinek. És itt egy másik anyuka, Rihanna, meg apuka, Calvin Harris. A közös igazi ma is lágra új fan láma, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, reggel 6-tól jönnek Balázsik, náluk pedig folytatódik az őrült cipős kvíz, akár 100 000 forintos napi nyereménnyel, addig pedig ilyen nagy kedvencek és újdonságok, mint ez Alex Forrentől, a Fewer Dream, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a Melóban kitartást. Az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan. Itt lesz például a Vaddi új Lost Frequencies-től Leave It All, óriási kedvenc, de hozok Rádió egy DJ-ket, sőt, Hypertontól és Norman J. Martintól az Out of My Head is bekészítve, a kezdésben pedig most Ray Dalton és a Blood Running, ezt írítom a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az igazi változatosság, folytatódik, Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again, mindjárt előtte viszont egy vadi új kedvenc, amit imádni fogunk. Szerintem szenzációs lett, ahogy elsőre meghallottam, azonnal éreztem, hogy na ez nagy sláger lesz. És ez így is van, az igazi mai slágerek között Lost Frequencies és a Live It All, amit már is indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Regál Lili jön, aki most pár napra kiugrott Törökországra, egy nagyon menő helyre, ami többek között a nagy hőlékballonos hétvégéről ismert. Vagány fotókat, meg videókat is csinált erről. Ezen a héten pedig újra találkozhatunk bele a World is My Radio Show-ban, meg a Live Mixben is. Ez pedig az újdonság tőle, az igazi mai slágerek között Regál Lili és a Heal Me, amit indítok a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió-e csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig folytatódik, ma is ott az esély, hogy beszerezzük az egyik kulcsot, amik közül valamelyik nyitni fogja a rádió egy konténert, ami megint elképesztően menő dolgokat rejt. Többek között, amit már tudunk, az egy nagyon menő konyhai felszerelési csomag, mindenféle kiegészítők, amivel szerelni tudunk, és egy autó. És még kerül bele ez az. Ja persze, hát utazás is van benne. Na majdnem elfelejtettem. Sok minden elfér egy konténerbe, mi pedig tele is töltjük. És ehhez mindenkinek ott az esély, hogy szerezzen egy kulcsot, az egyik kulcs pedig fogja a konténert. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek közben, ezeket is imádjuk. Most Rudimental Eroile és a Waiting on Night, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi